hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Háromszor drágábban vehetett az állam COVID-teszteket 2020-ban. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. Hosszú távú útfelújítást tervez a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több milliárd forintot kerestek 2020-ban az államon azok a cégek, amik a vételárnál jóval drágábban adták el a COVID-teszteket. A 444-hez került dokumentumok szerint a külgazdasági és külügyminiszter tisztában volt a túlárazással, azonban nem tettek semmit. A külügyminisztérium nevében augusztus végén tett feljelentést Orbán Anita a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közben beszerzés alóli kivételként kezelt beszerzések ügyében ismeretlen tettes ellen. Indokoltnak tartja a Látvány Csapatsportok társasági adó kedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet az MT-vel. A sportot felügyelő belügyminiszter Pósvai Gábor már júliusban jelezte, hogy a kormány megkezdte a TAO rendszer felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy egy átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozzanak létre. Az ÁSZA támogatási forma gyengeségeként azonosította többek között, hogy az igénybe vevő szervezetek többsége nagy mértékben támaszkodik erre az állami forrásra, így fenntarthatósági kockázatok is felmerülnek. Hosszú távú országos útfelújítási programot mutat be szeptemberben a közlekedési és beruházási tárca. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a cél, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Vitézi Dávid indoklása szerint a hosszú távú stratégia azért vált szükségessé, mert az állami úthálózat csak nem felett teljes körű felújításra szorul. A miniszter úgy értékelte, hogy az elmúlt években a meglévő utak karbantartására és fenntartására nem jutott elegendő forrás. 2026-ban összesen több mint 700 kilométernyi útszakasz újult meg érdemben, döntő többségében mellékutak. Ebből csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékút felújítása külső kivitelezők bevonásával történt, míg közel 140 kilométert a magyar közút saját kapacitásban végzett el. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke szerint Oroszországnak elegendő erőforrása van ahhoz, hogy a következő két évben is folytassa az Ukrajna elleni háborút. Oleh Ivaschenko egy interjúban egyúttal úgy vélte, az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, mert emelkedik az orosz csapatok vesztesége, miközben az oroszországi szerződéses katonai szolgálatra történő toborzás modellje nagyrészt kimerítette a lehetőségeit.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este északnyugaton az érkező hideg front hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Csak a szép reggelt kívánok, ez az Antrit reggel. 6 óra után járunk, 3 perccel szeptember 9-ére ébredtünk. Én Vörös Levente vagyok, már a hét közepén járunk, ez egy szuper hír. Szép napunk is lesz, már ami az időjárást illeti, bár most még csak 14 fokot mutatnak a hőmérők, 34-ig is kúszhat majd a higanyszám. Megnézzük majd az előrejelzést bővebben mindjárt, meg híreket is hozok, aztán ünneplünk névnaposokat és persze a születésnaposokat is, de a kalendáriumba is beleássuk magunkat, na meg nem maradhat el a horoszkóp sem. Addig pedig Lee Marlin énekel, ez a Sitting Down Here, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

Jó reggelt, ez az Andris reggel, 4 perc múlva a 7:45-nél járunk, szeptember 9-én szerdán, ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az időjárásra, még mindig 14 fokot mutatnak a hőmérők, legalábbis az időkép szerint, egyébként pedig sárga riasztás és figyelmeztetés van kiadva zivatarra, úgyhogy kell majd esőre számítani, és lehet, előbb viszont még a 34 fokra napsütésre, mert nagyjából ez fogja meghatározni a délutánunkat, meg a napunk hátralévő részét, és akkor este 20-21 óra környékén tényleg jöhet valami eső, elég nagy százalékban írnak rá valószínűséget, úgyhogy én bizakodó vagyok ebben az ügyben. Nyári ruha, ezt ajánlja az időkép, bár szerintem még egy kicsit csípős odakint a hőmérséklet, úgyhogy egy pulcsi mindenképpen elfér, aztán természetesen azt majd le lehet venni a nap folyamán. A parlagfű pollen szezonjában vagyunk benne kegyetlenül, méghozzá magas óraszámmal van jelen a levegőben, egyébként pedig a gombák és a csalánfélék is közepesen, szóval ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Szerdán, azaz ma tetőzik majd a hőség, talán a legmelegebb lesz a héten, úgyhogy melegfronti hatással lehet számolni, viszont front nem fog érkezni. A melegre érzékenyeknél ezért migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. A nagynapi hőingadozás, főleg itt a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, meg rosszulét is előfordulhat. Ezzel mindenképpen számoljon, reggel pedig még a hidegben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nap nagy részében tehát napos idő várható, ez jó hatással lesz a hangulatunkra, a közérzetünkre, ez szuper jó hír, egyébként pedig 11 és 15 óra között különösen figyelni kell az UV-sugárzásra, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről, és persze a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről is. No, akkor lapszemlézünk egy picit, mert hogy van bőven, ami ránk is azért érvényes, meg vannak érdekességek is. Az első és talán legfontosabb, hogy alig emelkednek jövőre az autópálya matrica díjak, mert hogy ezeket az augusztusi inflációs adatok alapján számolják, ezt az M4 írja. A hatályos miniszteri rendelet értelmében a minden tárgyévet megelőző augusztusi hónapjára irányadó KSH által közített fogyasztói árindex határozza ezt meg, ami alacsony volt, úgyhogy nagyjából pár száz forinttal fog emelkedni jövőre az autópálya díj. A személyautók éves matrica díja 61.760 forintról 62.560-ra emelkedik, tehát nincs egy ezres. Az éves matrica díjak is 7.190-ről 7.280-ra nőnek, majd ez egy százas sincsen, és egyébként az egynapos, valamint a tíznapos matrica díjai is bőven 200 forint alatt fognak növekedni, 5550-ről 5630-ra és 6900-ról 6990-re. Nyilván ezek alól kivétel azok a megyék, amik az M1-es autópálya, amiken az M1-es autópálya áthalad, mert ott a felújítás miatt külön érvényes matrica vásárolható, de ez nyilván itt ránk, Tolna megyében nem vonatkozik. A külügyminisztérium kiutasította az orosz nagykövetség 10 munkatársát, ez viszont már egy kicsit csípősebb hír, keményebb, mert hogy Orbán Anita nyilatkozta, hogy tegnap a külügyminisztérium illetékes vezetője Oroszország Budapest

azért meglátjuk. Még egy nagyon fontos hír, 1 centiméteren a Duna vízállása Budapestnél, továbbra is rohamosan csökken ott a Duna vízszintje, és tegnap a történelmi mélypontra süllyedt, a mérőműszerek 1 centimétert mértek a folyó vízszintjére. Ez az érték jóval alacsonyabb még annál is, ami a nyári aszályhelyzet alatt kialakult, úgyhogy ez megdöntötte a sok éves negatív rekordot, és a 27 cm mért még a vízügy 2018-ban, az volt a negatív rekord, most már azért annál is tovább apadt a folyó, ami maradjunk annyiban nem jó hír, megnehezíti a folyami hajózást, és a mederbe rejtőző akadályok is közvetlenül veszélyeztethetik a közlekedést a vízen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rossz hír. És akkor a végére azért egy mégis olyan, amint tudunk mosolyogni. Trumpon gúnyolódva nevezni át a South Parkot a sorozat két alkotója, mert ugye a 29. évadának premierje előtt az alkotók Trey Parker és Matt Stone bejelentette, hogy a sorozat címét megváltoztatják, és a South Park többé nem létezik. Éljen a South America! Ezt írták közleményükben, és azt, hogy az Apple, valamint a Google bátorsága és hazafiassága által inspirálva a South Park nevét South Amerikára változtatták, hát ezzel is egy kicsit kifigurázva Donald Trumpot, aki az elmúlt időszakban belekezdett évszázados földrajzi nevek átnevezésébe, például a mexikai öblöt amerikai öbölre keresztelte át, legutóbb pedig az Ontario tó nevét változtatta meg Amerika tóra, és olyan videó is terjeng az interneten, ami szerint Új-Mexikó állam nevét is szívesen amerikaizálná. Hát, na, maradjunk annyiban, hogy viccnek elmegy, de az a baj, hogy ezt a világvezető hatalmának az elnöke csinálja. Mindegy, a South Parkosoktól azért nevetünk rajta egy jót. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell. Érkezik majd a South Park 29. évadának premierje szeptember 16-án a Comedy Centralon, és utána pedig majd elérhetővé válik a streaming platformokon is. De ez már a jövő zenéje. Nekünk viszont Olly Murs meg Travis McCoy énekel, aztán felcsapjuk a névnaposok listáját. Jó reggelt! Andrit reggel! Now

Jennifer Page meg a Crash énekelt itt reggel, jó reggelt, ez az Antrit reggel. A 6 óra 23 a pontos időnk, az év 252. napján járunk már 113-mal a vége előtt, és az Ádámokat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. Az Ádám bibliai férfi név az első emberpár férfi tagjának, Ádámnak a neve, mi meglepő. A név héber eredetű, az eredeti jelentése ember, hát itt is azt hiszem, hogy dobtam egy hátast. Az emberi faj neve vált egyébként személynévé. A szó alapjelentése vörösnek lenni. Aztán vannak még páran, akiket köszönhetünk: Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Pető, Szergiusz, Siringa és Wulfia, hát nincsenek sokan, de számukra is sok boldogságot kívánunk. Köszöntjük is mindjárt a születésnaposokat, előbb viszont még Taylor Swift és Brandon Urie érkezik a Mivel. Jó reggelt! Ez az Antrit reggel!

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: És szép jó reggelt, ez az Andris reggel, ti pontosan 7:30-kor, ez volt a csók király a Hungáriától, de jót lehetett erre egy kicsit mozogni. Hát akkor nézzük meg a születésnaposainkat, kiket ünneplünk ma, mert hogy vannak azért bőven. Lev Nyikolajevics Tolsztói orosz író született ma, Ratinovics Zoltán Kossuth Díjas magyar színművésszel egyetemben, de ma ünnepelne Tordasi Ildikó magyar vívó olimpiai bajnok is. Aztán vannak, akik ma vágják még tortájukat, Mucsi Zoltán, Jászai Mari Díjas magyar színész, érdemes művész. Bevallom őszintén, szerettem volna valamit bejátszani tőle, de annyira ikonikus, hogy kétlem, hogy valaki ne ismerni, és annyi minden van, hogy alig bírtam választani, úgyhogy ez most sajnos nem jött össze. Aztán ma ünnepel még Hugh Grant, Golden Globe díjas angol színész, Adam Sandler amerikai színész, személyes kedvencem, Huber Ferenc magyar színész, valamint Péter Szabó Szilvia magyar énekesnő, a Nox énekesnője. Ezen kívül, rajtuk kívül Luka Modric horvát labdarúgó ünnepel ma, és Szabó Balázs Máté magyar humorista is. No, hát ünneplésként nekik zenélünk mindjárt, előbb viszont készítem a kalendáriumot, erre is felkészülünk, tartson velünk!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
7: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Ennyi volt a reklám! Ez az Andrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antit reggel, itt vagyunk szeptember 9-én, szerdán, 8 perccel 3/4 hét előtt, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, kinyitom a kalendáriumot, megnézzük, mi történt ma, a legfontosabbakat kiemelem. 1552-ig repülünk vissza, amikor is a törökök 35-40 ezer fős hadserege megkezdte a Dobó István parancsnokság alatt álló Egri vár ostromát. Erről tanúskodik ugye az Egri csillagok című regény is. 1776-ban Amerikában e naptól kezdve hivatalos az Egyesült Államok név az Egyesült Kolóniák helyett, ez a második kontinentális kongresszus döntése volt. 1791-ben az Amerikai Egyesült Államokban maradunk, a Potomac északi partján épített új szövetségi város George Washingtonról nevezik el. 1850 még mindig a tengeren túl, Kalifornia lett az USA 31. állama. 1911, a légiposta szolgáltatás kezdete, ez volt a British Post Office. 1928-ban pedig Asbóth Oszkár találmányának a helikopternek történt meg az első felszállása. 1948-ban Észak-Korea megváltoztatta nevét, megalakult a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, ami ugye tudjuk, hogy csak a nevében demokratikus és népi, inkább meg köztársaság. Maradjunk annyiban, hogy korai. 1971-ben pedig piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, ami azonnal a slágerlisták élére került. Az utolsó eseményünk 1990-ből George H.W. Bush, amerikai elnök, és Mihail Gorbacsov, szovjet elnök és pártfőtitkár találkozója Helsinki-ben. Ez tehát az utolsó eseményünk, amit meg lehet említeni, és elég sok amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatos volt, úgyhogy ez egy nagy nap az amerikaiak életében, maradjunk annyiban. Úgyhogy ezek voltak az említésre méltó események. Zenélünk egy picit, aztán természetesen érkeznek a sporthírek is, sporteredmények és a horoszkóp, úgyhogy maradjon velünk. Antrit reggel!

0: Avril Lavigne-jel énekeltünk majd, hogy nem közösen itt az Antrit reggelben. Jó reggelt! Ha 17 perc múlva járunk 7 óránál, és ahogy ígértem, ránézünk az időjárásra, és 14 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy erre kell készülni a mai nap folyamán. A melegedésre 34 fok is lehet, eső pedig este érkezhet. Most még reggel a pulcsi elfér, a nyári ruha viszont indokolt marad. Aztán nézzünk rá gyorsan a sportra, megkezdődött ugyanis a Bajnokok Ligája, ahol volt magyar érdekeltünk, Varga Barnabást és Vitalis Milánt foglalkoztató AEK Athén csapata lépett pályára, 1-0-ra nyert a Linz ellen. A Dortmund 3-2-re vette a Villarrealt, a Manchester City pedig 2-0-ra győzött Portóban. A legfeszültebb meccsnek talán a Real Madrid Inter bizonyulhatott, ahol a spanyolok 2-1-re nyertek végül. Ezen kívül női kosárlabda világbajnokság az említendő még, mert hogy óriási bravúrt hajtottak végre a hölgyek, 84-63-ra nagyon magabiztosan sikerült legyőzni a japánokat, így a szekszárdi Rátkai Eszter is a keretében tudó válogatott a címvédő Egyesült Államokkal fog játszani holnap délelőtt 11:30-kor már a legjobb 8 között. No, hát ez is egy szuper jó hír. Megyünk is tovább, horoszkópozunk, megnézzük, mit jósol mára önnek a csillagjegye, a szerencséje. Azt elő viszont még a Blondie és a Maria érkezik. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antwit reggel. 6 óra 49-et írunk már szeptember 9-én szerdán, úgyhogy belevágunk a horoszkópunkba, megnézzük, mit jósol ma önnek a szerencse csillaga. A szűzzel kezdünk, mert hogy a szűszobában vagyunk. Mindig csak a munkájával törődik, pedig nem csak azzal kellene. Ne álljon hát ellen a családja akaratának, igényeinek. Hirtelen felindulásból ma lefoglalhat egy utazást, amiről a nyáron kénytelen volt lemondani. Most olcsóbb is és jobban is eshet. A kedvese is már oly régóta vágyott erre, amit ma meglát, az nem véletlen, tekintse jelnek. A szerelem is könnyebben fellobban a szívükben, ha a könnyedség az úr. A mérleg ma ügyesen tárgyal, akkor jó eséllyel kaszálhat. Amit most pénzügyekben intéz, az a távolabbi jövőre nézve is garantálja a jövedelmét. A fiatalabbaknak a sok munka, az idősebbeknek valamilyen betegség jelenthet nehézségeket, valamilyen hasmenéssel, hányással járó betegségbe eshet, válogassa meg az ételeit. Egy elhúzódó gyomorfájás nem engedi meg, hogy a tünetek felett szemet hunjon. A Skorpiónak az otthoni átalakítások miatt megint előtérbe kerültek az életében. Lehetősége van, hogy szebbé és kényelmesebbé tegye a családi fészket. Meg lehet, ez rengeteg pénzét és energiáját felemészti, és hatalmas felfordulással is jár, de nem bánja meg, ha látja majd a végeredményt. Az üzleti életben is van módja a fejlesztésre, a külföldi lehetőségeket is érdemes számba vennie, noha ebben a kérdésben ma még ne döntsön. A nyilasra ez a nap igazán felszabadítóan hathat. Igaz, hogy rengeteg a teendője, de végre valahogy több örömét leli benne. A megtalált feladat kihívást jelent, és tanulságokkal is szolgál. Van mód a fejlődésre, a tovább lépésre. A főnöke szigorú ugyan, de igazságos. Ha pedig ön dirigál, akkor éppen ezt a stílust követi ön is. Ma nagyon érzi, hogy a világ, ami körülveszi, az ön keze nyomán is alakul. A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz, a bölcsesség és a bőség bolygójához kapcsolódik ma, ami a megszokottnál is beszédesebbé teszi. A meggondolt beszéddel nincs is semmi baj, csak egyet ne tegyen, a főnöke vagy a hatóság embere előtt ne fecsegjen. Ezzel ugyanis nem csak, hogy nem vágódik be nála, de könnyen kifecseghet magáról olyan dolgokat, amelyekről jobb volna hallgatnia. A távlati terveiről beszélhet, de csak annak, akire tényleg tartozik. A vízöntő utazni szeretne, de sajnos erre most nem igen van módja. A gátlások nem is annyira kívülről, mint inkább a saját belső világából fakadnak. A kötelezettségek, amiket magára vet, szabadság szerető lelkének egyben korlátok is. Mégis ön ragaszkodik hozzájuk. Egy munkahelyi kiküldetés azonban módot adhat arra, hogy a kellemeset a hasznossal összekösse. Igaz, hogy így a felszabadultságot elfeledheti. No. Hát akkor itt megfelezzük a horoszkópunkat, folytatjuk majd a halakkal. Előbb viszont meghallgatunk itt a Rasmus dalt, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt! Ez az Andrész reggel. Nem egész 5 perc múlva járunk. 7 óránál, szeptember 9-én szerdán megfeleztük a dolgot a horoszkóppal kapcsolatban, úgyhogy most a halaktól folytatjuk. A halak nagyon sokat remél a mai naptól a pénzügyek tekintetében, de lehetséges, hogy a reményei, ha valóra válnának is, kevesebbet hoznak a konyhára, mint számított. Még így sincsen azonban oka az elkeseredésre, amit az elmúlt időszakban nem tehetett meg, azzal most előállhat a felső vezetőségnek. Ötleteit díjazni fogják, az estéjét töltse a családja körében, de hívhat társaságot is az otthonába. A kos úgy érzi magát, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, mint akiről ráadásul megfeledkeztek. A mai napon azonban bőven lesz rá módja, hogy kieressze a gőzt, az ereje megduplázódik, rengeteget tud dolgozni. Kisebb utazásra is sor kerülhet munkaügyben, de ez már inkább fárasztani fogja. Annál eredményesebb lehet, minél inkább hallgat a jó szóra. Nem jó mindig csökönyösnek lennie, a kedvesség inkább bejön. A bika másként, új külsővel, vagy a személyiségét valahogy más oldalról megmutatva léphet a mai napon a nagy nyilvánosság elé. Például úgy, hogy megosztja a gondolatait másokkal az interneten, vagy személyes előadásokon. Esetleg az újságok hasábjaira került fel, nagyon is pozitív értelemben. Komolyabb, magasabb állásba is kerülhet, és egzisztenciálisan is emelkedhet. A kötelességei megszaporodnak. Az ikreknek a kapcsolatok egyre fontosabbá válnak, akár a társkapcsolatról, akár a nyilvánosságról van szó. A lelke kifelé irányul, tágulni, növekedni akar, és ehhez egyre nagyobb szüksége van az új ismeretekre, mégpedig valamilyen új tanulmány formájában. Ha eddig magányos volt, ma számíthat egy találkozásra, egy el nem múló szerelemre. Ha már van kedvese, de még nem hivatalos a viszony, akkor ideje a törvényesítésnek. A ráknak a mai napon igencsak megszaporodhatnak a gondjai. A legnagyobb baj talán az, hogy bár rengeteg a munkája, valami belső konfliktus vagy lelki gátlás miatt nehezen tudja csak kibontakoztatni a tehetségét. A távolság is gondot okozhat, esetleg elzárt helyen vagy nagyon messzi országba hívja önt a kötelessége. Ha egy távoli utazásra indulhat ma, az nehézségekkel teli lesz, de megtalálhatja önmagát. Az oroszlánnak gátlásokkal kell küzdenie, amik azonban immár nem belülről fakadnak. Valaki túlságosan meg akarja kötni önt, amivel sajnos épp az ellenkezőjét érheti el. Ám vigyázzon, ezek a kötelékek tartották, ha elszakadnak, akkor az ön számára is súlyos következményekkel járhat. Ne mondjon hát fel, és ne szakítson a párjával sem. Törekedjen az okos kompromisszumokra, és várjon a jobb időkre. No, hát akkor sok szerencsét kívánok én is a mai napra. Ezt jósolta önnek, nekünk a horoszkópja. Én nekem utaznom kéne, bevallom őszintén, legalábbis nagyon szeretnék, de nincs rá lehetőségem. Hát megvallom, ki ne szeretne utazni bármikor. Úgyhogy most egyelőre felkészülünk a következő órára, ez gátol legfőképpen ebben. 7 órakor érkezik Sasi, addig pedig a hírekből is informálódunk. Ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek!
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este? Tánctan folyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Roseval részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenések közös európai kihívás.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perce járunk 7 óra után, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzám a stúdióba Sasi. Hello, Sasi,
10: jó reggelt! Jó reggelt, és már süt a nap is, hál' Istennek, így van. Reméljük, hogy még egy darabig fog.
0: Felkelt a nap, és így tök jó van. Időnk van, bár még az itt egy picit csípős odakint az idő, de nem talán van. Egy kicsit felfrissült
10: szerintem
0: a levegő.
10: Szerintem mindenki nagyon jól viseli.
0: Így van. Na, neki. Akkor napi ötösözünk hamarosan. Mm-hmm. Mi a mai kérdésünk?
10: Az a kérdésünk, hogy ha most megtehetnéd, hova ugranál vissza az életedben?
0: Igen, ez ugye lehet egy esemény, lehet egy konkrét évszám.
10: Folyamán föl is írtam magamnak.
0: Ahogy te hova? Mm-hmm. Na, akkor majd ezt is meghallgatjuk, és akkor onnan újra az egész életet újraélni. Kicsit. Azt
10: nem szeretném már, csak azt a pillanatot
0: csak azt
10: megélni.
0: A pillanatot? Uh-huh. Jó, na, amit még elárulhatok, hogy ebben az órában játszani is fogunk, méghozzá koncertjegyekért érdemes fülelni az óra második felében minket.
10: Nagyon kíváncsi vagyok én is egyébként, mert én sem hallottam még.
0: Jövünk a részletekkel, és játszani is fogunk. Elő viszont Ray-jel keressük a férjét. Where is my husband? Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 7 óra 11-et írunk egészen pontosan, és nekivágunk a napi ötösnek, amely tagjainak ezúttal milyen kérdést tettünk ma fel.
1: Az volt a kérdésünk, ha most megtehetnéd, hova ugranál vissza az életedben?
0: Igen, ugye itt egy konkrét pontra, eseményre, egy bizonyos életszakaszba, bármit lehetett mondani, és akkor onnan újra élni az egész életet, vagy ott esetleg csak azt a pillanatot. Na, de hallgassuk inkább az ötös tagjait, Bandival
1: jó.
0: Kezdjünk.
1: Bandinak fontosnak tartja az egészséges életmódot, és tesz is érte minden nap.
0: Na, hallgassuk, ő mit gondol.
2: Én nem szeretek így visszamenni, visszagondolni, tanulni a hibáimból a szeretek, de visszamenésnek nem vagyok a híve, mert mindig azt mondom, hogy avval az eszemmel ugyanazt csinálnám. Sok mindent átgondoltam sokszor, amiket így meghúztam az életbe, de lehet, hogy rosszul sikerült, lehet, hogy nem volt jó ötlet utólag, de avval az eszemmel azt gondolom, hogy ugyanazt csinálnám. A mostani eszemmel, ha visszamennék, akkor teljesen más csinálnék. A gimnáziumba mennék vissza, és tizedik végére, és más faktot választanék, és mással foglalkoznék. Konkrétan én mindig így nagyon csábító volt nekem ez a háztervezés, ez a tervezői dolog, de azt gondoltam, hogy hát így matek, meg fizika, meg rajt, meg nem, és akkor így nem volt annyi önbizalmam, hogy akkor így belevágjak ebbe, de meg nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy figyelj, neked ehhez van tehetséged, csináld, oda visszamennék, és akkor lehet, hogy most nem fájna annyira a térdem a sok tessitől, meg lehet, hogy kicsivel több pénzem is lenne, de mindegy, nem bánok meg semmit. De ha egy konkrét eseményt, akkor elmondok még egyet, egy konkrét eseményre itt vissza kell menni, akkor visszamennék a központba, amikor a busz jogsit csináltam, és vizsgáltam a GKI kártyámat, akartam megszerezni, és a központba, a szektár központba, hát közelítettünk a lámpához, és hát nem akartam fékezni, mert zöld volt, és amikor odaértünk, akkor sárga lett. És hát majd nem álltam meg, gondoltam, hogy buszon nem fogok statuszfékezni. Nem álltam meg, átmentem a sárgán, bekanyarodtam, és rámentem a gyalogátkelőre, ami már rajta voltam bőven, amikor zöldre váltott. De a vizsgabiztos azt látta, hogy zöldre vált a lámpa, és hát pont a szem előtt ott volt konkrétan a zöld lámpa, de a busz eleje már rajta volt a gyalogon. Tehát igazából nem tudom, mit kellett volna csinálnom, még nem beszéltem meg az oktatomban, mert elég mérges volt ő is, meg én is, de nem miattam, hanem a vizsgabiztos miatt, mert igazából ez nem az volt a titul szerintem, hogy én elrontottam, hanem ez egy ilyen forgalmi szituáció volt. És oda visszamennék, és akkor megállnék a sárgán, mert akkor nem buktam volna meg.
0: Igen. Hát így is átment egy sárgán, majdnem kettőn is.
1: Igen.
0: Átmentett volna.
1: Igen. De ez tényleg nehéz szituáció, tényleg, de mondjuk most nem ez a téma.
0: Nem, de abszolút ide visszamenne. Bandi kihasználná ezt a visszatekerünk egyet, és akkor megváltoztatjuk az éppen aktuális dolgokat. No, a következő alanyunk Norbi, mit tudunk róla?
1: Norbi.

0: 25-6-7 éves koromban voltak ezek a nagyon-nagyon szabad évek, amikor járhattuk a párommal is, meg barátokkal is. Nekem volt egy zenekarom is, és azokkal jártuk Erdélyt, Székelyföldet, Délvidéket, Magyarország összes táját, és elindultunk pénteken, és hétfőn hazaértünk. Nekünk ez az igazi ilyen szabad élet rock'n'roll.
1: Ezeket az éveket kell kiélvezni, nem?
2: Egyébként én is
1: mondani.
2: Mindig ezt mondom, igen, de van annak is előnye, hogyha túl korán leszel szülő, vagy fiatal leszel szülő, mert utána tudsz élni, ha meg később leszel szülő, már 40 felett, akkor meg előtte tudsz élni.
1: Igen.
2: De egy gyerek mellett sajnos ott teljesen más lesz már az életvitele az embernek, legalábbis ez a normális, hogyha megváltozik.
1: Abszolút, hogy ne. Igen. Na hát akkor még hárman vannak hátra, akik elmondják nekünk, hova ugranának vissza az életükben. Előbb viszont még dalolunk a Caesar Sisters-el. Jó reggelt!
3: Ez a Szantriz reggel!

0: megpróbáltam.
1: Te vagy a legjobb dolog a héten.
2: Nekem ez jó.
1: Nekünk ez jó. Igen, 7 óra 24 van, jó reggel, ez az Antrit reggel. Folytatjuk a napi ötösünket a következő alanyunkkal. Azt kérdeztük ma tőlük, hogy...
2: Ha most megtehetnéd, hova ugranál vissza az életedben?
1: Így van, én pedig már bekészítettem Ákost, legalábbis a válaszát.
2: Jó, mondom, hogy mit tudunk róla. Ákos a 20-as éveiben járó fiatal, aki az egyetemi padokat koptatja. Már amikor?
1: Igen, tegnap hívtam, akkor például pont...
2: Ott volt?
1: Az egyetemen volt, igen.
2: Na, helyes.
1: Úgyhogy hallgassuk helyes. Ákost.
3: Hát szerintem 17 éves korom, mert akkor még nem volt annyi felelősség, könnyebb volt minden, volt középsúlyisportom, az jobban élveztem kicsikét, szerintem 17 éves koromra.
2: Az egy szép kor.
1: Igen.
2: Még nem is annyira a felnőtt, de már nem is a gyerek, ugye kettő közötti állapot,
1: igen.
2: Nem?
1: Fú, körülbelül... nagyon utáltam. Én kegyetlenül vártam, hogy 18 legyek, mert
2: akkor
1: mert
2: valami csoda történik.
1: Nem, hanem akkor jogilag már tudok mindent csinálni, munkát vállalni. Tehát én ezt vártam. Nem azt, hogy most akkor mit felnőttként kezeljenek azonnal, mert de na szóval, hogy ez egy olyan kor, amikor az ember mondjuk csinálna valamit, és nem tud, mert még...
2: Már a döntés a kezedben volt.
1: Még mindenre a szülő aláírása kell, akkor az macera... támogató szüleim voltak, tehát ezen nem volt probléma, de azért mégiscsak egyszerűbb, ha az ember elmegy valahova, és nem kell mondjuk szülői kíséret.
2: Így van.
1: Egy komoly eseményre.
2: Igen, ez egyértelmű.
1: Ilyenekre kell gondolni, ami miatt én nem szerettem. De igen, van előnye, hogy az ember visszamegy egy kicsit, és akkor beül az iskolapadba, még nem kellett érettségizni, meg vizsgázni.
2: Igen. Szabadabbak akkor még azért a gyerekek, én azt gondolom.
1: Igen.
2: Bár nem tudom, hogy a mostani 17 éves, meg az én koromban a 17 éves, az egy teljesen más kategória.
1: Igen.
2: Szerintem.
1: Hát ugye itt a fejlődés, technika.
2: Így van, persze nem is lehet összehasonlítani, meg nincs is értelme.
1: Igen, abszolút nincsen. No, hát akkor meghallgattuk Ákost, ketten még hátra vannak, velük igen. Folytatjuk majd. Elő viszont két bombázó, Shakira és Riannak az össze érkezik. Jó reggelt!
4: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Andris reggel, pillanatokon belül már 7:30 üt a mutatónk, még 2 hátra vannak a napi 5-ösből, és az a kérdésünk feléjük ma.
1: Ha most megtehetnéd, hova ugranál vissza az életedben?
0: Így van, itt azért az előzőben Ákos elmondta az előzőet, abban
1: 17 évesen. Egyébként Bandus egy picit gimnáziumi.
0: Igen, ő is 10-ben, hogyha lehetne. Pontosan mást választanom. No, még Évi és Béla van hátra, kezdjünk akkor Évivel.
1: Jó, Évi a könyvek megszállottja, 2 kislány édesanyja.
0: Na, hallgassuk, hogy Évi hova menne vissza?
2: Felé az életemet. Mindenképpen szeretnék már érettségi után lenni, mert az pedig, hát utána elvégeztem az egyetemet, tehát elvileg ott minden vizsgai időszak felért egy érettségivel, de valahogy akkor már nem tűnt olyan nehéznek, tehát mint hogyha körül az érettségi körül ilyen túl nagy felhajtást, meg túl nagy stresszt raktak volna belénk, lehet, hogy nem is vettük volna olyan komolyan, hogy ezt nem teszik meg, ezt nem tudom, de valahogy ott az nekem az érettség ez olyan volt, hogy Jézusom, csak legyünk túl rajta, szóval valószínűleg az érettségi után mennék vissza, és akkor jöhet újra a buli, meg az utazások, meg az ösztöndíjak, meg az egyetemi élet, hát aztán megjöhet a taposómalom, de másként nem csinálnék semmit szerintem.
1: Ezt annyira átérzem egyébként, Levi, ezt az érettségét. Már megvolt bőven a főiskolai diplomám is, és már nem is tudom, hogy 10 év eltellett, és mindig az érettségiről álmodtam, képzeld
0: el.
1: És nem értettem, hogy miért kell nekem megint érettségizni, amikor már van diplomám. Hát ez megelőzi, tehát hogyha nem lehetne diplomám, hát, ha nincs érettségim. Igen. És ez annyira élethű volt, és annyira egy kivert a víz, tehát szerintem ezt annyira túltolják a tanárok, vagy én nem tudom, hogy ki.
0: Hát
1: hogy
0: akkor meg nem
1: gyerekek annyira rettegnek, és annyira félnek ettől az egész dologtól, hogy őrület.
0: Egyébként én is visszamennék oda, de csak azért, mert vége volt.
1: És ez egy milyen jó érzés. Ez egy lezárás, szerintem azért mondjuk egy életszakasznak.
0: Én élveztem az érettségit, mert nekünk nagyon jó volt, úgyhogy, úgyhogy azon nem volt problémám, de azért mégiscsak utána ünnepelni meg utána.
1: Nekem sem volt rossz élmény, tehát nem azért, csak fele se tudja, hogy miért.
0: Utána munkanélkülinek lenni.
1: Hát mondjuk az már nehezebb
0: volt. Jó volt, meddig, hát másfél hónapig. Ugye, amíg...
1: Hát pihentél utána akkor egy kicsit. Hát nem, ki kellett pihenni. Igen. Így van.
0: No, az utolsó megszólalónk ma Béla. Mit tudunk róla?
1: Béla egy felnőni képtelen animátor, aki rajzfilm függő is.
0: Na, hallgassuk Bélát.
3: Elégedettem az életemmel, meg az életem alakulásával úgy összességében, de hát én már abban a korban vagyok, hogy bárhova szívesen visszaugranék. Hát ugye szomorú dolgok miatt is, mert hát ki nem örülne, ha újra találkozhatna az elhunyt családtagjaival, vagy barátaival, vagy ismerőseivel, és olyan dolgokat tudna elmondani nekik, amiket akkor talán még nem tudott, vagy még nem volt elég érett ahhoz, hogy elmondja. De mondjuk, ha egy konkrét időintervallumot kell mondanom, akkor én a 20 évesen Franciaországban eltöltött 10 évemet élném egy kicsit újra. Az nekem egy rendkívül gyümölcsöző időszak volt, mint szakmailag, mind emberileg kinyílt, mert odaként nekem egyszerűen kinyílt a világ, egy nemzetközi csapat tagjaként dolgoztam animációs filmekben, rengeteget tanultam, tényleg a legproduktívabb időszaka is volt egyébként az életemnek, rengeteg barátot szereztem, ugye nemzetközi csapat volt, sokféle nációval ismerkedtem meg, kultúrájukat ismertem meg, hihetetlen jó volt. És hát ugye velük persze tartom a kapcsolatot, de csak világhálón, és hát azért jó lenne újra egy picit megélni azokat az időket. De nyilván egy idő után azért vágynék vissza a jelenbe, mert most meg ugye itt a család, meg a gyerekek, és hát ezt semmilyen ilyen múltbeli legényes szabadsággal azért nem lehet utolni.
0: No, hát
1: kedves én. Volt egyébként. Jó eljátszani ezekkel a gondolatokkal, ugye? Egyébként, igen, hogy néha nem
0: remélem,
1: ártana.
0: Remélem, hogy a hallgatók is eljátszottak egy kicsit.
1: És ne az, hogy sajnáljuk azt, hogy oda már nem mehetünk, hiszen örüljünk annak, hogy ez megtörtént velünk, és mennyi élményt kaptunk, mennyi tapasztalást kaptunk, meg ahogy Bandus is mondta, hogy semmit nem tenne másképpen, mint akkor, mert akkor az anatóri gondolkodásunk, igen, a habitusunkkal,
0: kinekkel,
1: akkor az volt a legjobb döntés, ahogyan döntöttünk, és ez egy fantasztikus dolog.
0: Így van. No, hát akkor mi úgy döntünk, hogy hamarosan hozzuk a legfontosabb útinfókat, aztán természetesen ne feledje, játszani is fogunk ma, ennek a részleteit pedig majd bővebben kifejtjük, érdemes velünk tartani, ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rátszalmási gyárába gépkezelőnek!
5: Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
6: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
9: Haló, és a lóval mi lesz?
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a legfontosabb útinfókkal. Sasi, mit látunk, mi a pályán?
1: Már mondom is. Az M6-os autópályán Vémén térségében, tehát a megyétől délre eső szakaszon az országhatár felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a szembejövő sávba terelik aszfaltozás miatt. Szintén az M6-oson, az M9-es csomópontnál az országhatár felé tartó oldalon, ahol a leálló sávot és egy forgalmi sávot lezártak. A 6-os úton is vannak munkálatok, kaszál az zajlik.
0: Igen.
1: Nézem, hogy milyen hídtól, a Tolnai M6-os felhajtóig, Sióhídtól, a Tolnai M6-os felhajtóig, az 56-os főúton a Szőlőhegyi körforgalomtól kaszálnak Bátaszékig, onnantól pedig a megyehatárig fakivágás zajlik. Előbbi útszűkület, utóbbi pedig félpályás lezárással.
0: No, hát akkor ezek a környékről, én pedig nézem a várost, kezd megélénkülni a forgalom, rá is közelítettem egy picit. A Zrínyi utca rendkívül forgalmas, a főúton az Újvárosi templom előtti szakasz, de ide lehet még sorolni egészen a Mátyás Király utcát, a Mátyás Király utcától a központig tartó részt a főúton, a Szent István teret, az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakaszát az elkerülőnek, valamint a kórházi kápolnától végig a kórház déli sarkáig, Veselényi utca, a Szent György Albert utca, ugye itt az iskolák környéke, nagyon sokan vannak az elkerülőn, a volántelepi lámpa fogja még a forgalmat, és azért a Csatári torok körforgalmánál is nehézkes a be- és kihajtás, úgyhogy arra is óvatosan közlekedjen, csak úgy, mint amerre rendőrök vannak, jelentettek Bonyhádról a Dózsa-György utcából egy trafipaxot, illetve Tolnán is kint vannak az Alkotmány utcában, ez nagyjából Tolna közepén van, ahogy látom, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, legyen kicsit könnyebb a lába, ha pedig valami szokatlan tapasztalat csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, vezessen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, mi pedig felpattanunk egy vonatra. Jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 7 óra 42 van. Énekelgetnénk, igen, nem szállnánk ki ebből a szerelem vonatból. Mi sem. No, de viszont
1: jó messzire.
0: Kell időjárást mondanunk, mert hogy azért változott a reggel 6 órához képest az időjárás. Odakint mit tudunk a mai napról?
1: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de csapadék még nem valószínű a térségben. A déli délkeleti szél élénk lesz, reggelre 14 fokig esik vissza a hőmérséklet, délután tetőzik a meleg, 32 fok körüli értékeket mérhetünk. Talán az utolsó nagyon meleg napunk
0: igen,
1: lesz.
0: Abszolút, még 17 fok van, csak sárga figyelmeztetés van kiadva az ivatalra, tehát akkor este jöhet az eső, és ez a 34 fok a tető, úgyhogy ez most egyelőre egy darabig így lesz, ahogy nézem, utána hűl majd a levegő, holnaptól jócskán 30 alatt leszünk, még már a nyári ruhával készüljön.
1: Hát akkor napszöveg mellé most már érdemes betenni az esernyőt.
0: Igen, igen, át estére, ott késő este érkezhet eső, meglátjuk, hogy hogy lesz. Egyébként a parlagfű pollen szezonjában vagyunk éppen, úgyhogy a pollen koncentráció magas a parlagfű esetében, a gombák és csalánféléknél pedig közepesen van jelen a levegőben, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. A hőség miatt meleg fronti hatással lehet számolni, de úgy maga front nem érkezik, csak a hatását érezhetjük, mert a melegre érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladás és panaszok, ezek mind előfordulhatnak. Most még hajnalban hidegebb óráinkban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, most már 17 foknál remélhetőleg ez nem fordul elő, de a nagy napi hőingatozásra is figyelni kell, mert a gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, na meg rosszulét is előfordulhat. A nap nagy részében egyébként napos idő várható, ez tök jó, és ez jó hatással van a hangulatunkra, meg a közérzetünkre. Az UV-sugárzásra kell figyelni 11 és 15 óra között, ez országszerte erős nálunk is, a szabadban gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről, valamint a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is nagyon-nagyon fontos. No és akkor most játszani fogunk, dalolunk egyet, aztán véletlenül összecsúszott dalokat kell majd megfejteni. Hát nem figyeltük a pultot, sajnos segítségét kérjük abban, hogy ki tudjuk bogozni, kihez tartozik a dallam, és kihez az ének. Egy jó válasz pedig egy koncertjegyet fog érni. A helyes megfejtő zsebre tehet egy páros belépőt majd a szeptember 19-i LL Junior koncertre a Szüreti Fesztiválon a Babits Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Ez a Mix itt a Rádió Antriton. Egy dal, aztán kezdünk, jöjjön velünk játszani. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Van hangom?
1: Van, azt én hallak.
0: Nagyon
1: remélem,
0: szuper.
1: Hogy a hallgatók is hallanak.
0: Nagyon szuper, 7 óra 48 van, és akkor játszunk egyet.
1: Nagyon izgulok, Levi. Én nagyon béna voltam, bevallom.
0: Összecsúsztak dalok, és hát nem figyeltük a pultot. A segítségére van szükségünk, hogy kibogozzuk ezeket. Kihez tartozik a dallam, vagy az ének? Egy jó válasz pedig egy koncertjegyet ér, illetve kettőt, mert hogy egy páros belépőt tehet zsebre a helyes megfejtő a szeptember 19-ei LL Junior koncertre a Babis Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Ez a mix egészen pontosan a dallam és a szövegnek akár mit előadó címet, tehát összesen négy.
1: Tehát bármelyiknek
0: összesen négy lehetőség
1: felismeri,
0: van.
1: Felismeri, ez már
0: megmutatjuk,
1: jó.
0: Megmutatjuk a feladványt. Egyébként pedig nyitott a telefonvonalunk, a 74-es körzet, 444-444. Be kell már izzítani, és akkor érkezik a feladvány. You want me, I want you baby. Most a gabu, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah. Egy retro dalról van egyébként szó, az egyik, a másik pedig egy mai kedvenc, és azt lehet elmondani róla még, hogy
1: igen.
0: Nagyon ismert dalról van egyébként szó, ha az alapot nézzük.
1: Lehetne még egyszer egy picit, vagy már nem?
0: Meg bejátsszuk még egyszer,
1: jó.
0: Továbbra is 74-444-444, várjuk a telefonokat, még
1: is.
0: Egyszer meg bejátsszuk segítségképp. You want me, I want you baby, most a gabu, I'm levitating. És már jön is a telefonunk.
1: Wow.
0: Rádió Antrit, jó reggelt, élőadásban van.
2: Jó reggelt kívánunk, én Lancsa Ferenc vagyok Bonyhától, és reggelt. A játékra jelentkeznék.
0: Megvan a helyes megfejtés?
2: Hát szerintem én egy Bee Gees-t.
0: Bee Gees, valóban!
1: Nagyon-nagyon gratulálok.
0: Tapsolunk is, gratulálunk.
1: Meg tegnap beszéltem a Bee Gees-ről, ugye Leventének, és nekem ez nem derült ki.
0: A Bee Gees, Stayin' Alive volt az alap, ugye?
2: Az én korosztályom a
1: szuper,
2: fiatalságon.
1: Szuper, gratulálunk.
0: Igen, erre szoktunk újraéleszteni.
2: Így van.
0: Igen. Egyébként a Dua Lipa énekelt, ez volt a Levitating a szöveg. Hát nagyon sok szeretettel gratulálunk, egy páros LL Junior belépő, koncert belépővel lett gazdagabb. Arra kérem, hogy ne tegye le a telefont, maradjon velünk vonalban, és egyeztetjük a részleteket.
2: Köszönöm.
0: Viszlát, viszlát.
1: Gratulálunk.
2: Viszont. Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, itt járunk már a 8 óra kapujában, 3 perccel egészen pontosan előtte, és játszottunk ma.
1: Így van, és az volt a kérdésünk, ha most megtehetnéd, hova ugranál vissza az életedbe?
0: Ez mondjuk nem a játék, ez a napi ötös.
1: Bocsánat, igen.
0: Ez a napi ötös, ugye itt mondták, hogy visszaugranál.
1: Hát gondoltam, hogy mondod, hogy játszottunk egyet.
0: Játszottunk ma, és Ferenc nyert tőlünk egy páros belépőt, és van még lehetőség rá, ha esetleg most nem jött össze, akkor délután is lesz majd rá lehetőség Dávidnál, egészen szerda, csütörtök és pénteki napokon is, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk játszani a páros belépőkért, és akkor most már tényleg összegezzük óránkat azért. Mi volt itt a napi ötössel kapcsolatban?
1: Elmondja még egyszer a kérdést.
0: A kérdés hova?
1: Túl gyors voltam már, igen. Ha most megtehetnéd, hova ugranál vissza az életedben? Ez volt a kérdésünk, így van a napi ötösnek.
0: Mindenki talán ott a fiatalságára egy kicsit, nem?
1: Hát amikor nagyobb volt a szabadság.
0: Igen.
1: Talán, vagy könnyebb volt, ugye nem volt meg annyi elköteleződés, házasság, ugye gyerekek. De valaki meg, amikor visszaugrott, szeretne ezért természetesen visszajönni, hiszen ez is nagyon fontos, és ez is egy nagyon jó életszakasz.
0: Abszolút.
1: Nem tudom, neked van egyébként ilyen, vagy gondolkodtál, hogy neked melyik az
0: érettségi után?
1: Az érettségi után neked, és amikor felnőttél
0: már. Amikor a 18 munkanélküli voltam másfél hónapig.
1: Szegénykém, nagyon sajnálok ezért, igen.
0: Azok nagyon, amíg ki nem derült, hogy felvesznek-e, vagy nem, addig...
1: Az is egy izgalmas időszak egyébként, nem? Hát és úgy tudok szurkolni, hogy tényleg ott a diák, ott, amikor állnak, ugye, és várják, hogy akkor mi lesz az eredmény, hogy mi a pont határ, és hogy felvették, nem vették. Ez egy olyan öröm szerintem. Igen. Idegenként is látni az örömet az arcukon.
0: Abszolút. No, hát akkor lezárjuk a napi ötöst, mert hogy a következő órában egy kicsit komolyabb vizekre evezünk, van is ennek apropója, bővebben is utána néztünk a témának, természetesen várjuk az ön véleményét is majd a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ha szeretné megosztani velünk üzenet formájában, SMS Viber számunk 30 944 44, és Facebookon is, Facebook oldalunkon is kint van a kérdés, a téma, úgyhogy ott is várjuk a hozzászólását. Aztán jövünk majd természetesen a legnagyobb dalokkal, elő viszont még informálódunk a hírekből, maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználása körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
6: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel már 8 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem a stúdióban továbbra is Sasi.
7: Jó reggelt. Ja.
6: És belevágunk a Beszéljünk róla óránkban, melynek témája a mai napon.
7: Hát Vármegye vagy megye?
6: Igen, tulajdonképpen.
7: Milyennek az apropója?
6: Ez a kérdés. Uh-huh. Van ennek egy apropója.
7: 2026, ugye tehát tegnapi nap szeptember 8-án megszavazta a törvényjavaslatot az országgyűlés, amelynek értelmében a Vármegyék megnevezése ismét megye, a főispánok tisztsége pedig újra kormány megbízott lesz.
6: Igen, utána megyünk egy kicsit a történelmi hátterének uh-huh. ennek. a megváltoztatásnak és a visszaváltoztatásnak is. Igen. Szerintem, mert több dologból is, több aspektusból meg kell ezt vizsgálni, és természetesen várjuk az ön véleményét is. Vármegye, avagy megye. 74-444-444 vagy 30-944-444 az SMS és Viber számunk, de Facebook oldalunkon is a poszt alá várjuk a hozzászólását. Addig pedig zenélünk egyet, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perc múlva, 8:45-nél járunk, és akkor megkezdjük a témázgatásunkat itt a Beszéljünk Róla óránkban. A mai témánk pedig nem más, mint a...
1: Vármegye vagy megye?
0: Igen, ugye most...
1: Nagyon egyszerűen.
0: Ennek van egy alapja.
1: Így van, nagyon aktuális, és hiszen tegnap az országgyűlés ugye megszavazta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék megnevezése ismét megye, és a főispánok tisztsége pedig újra kormány megbízott lesz.
0: Igen, ugye ezzel talán nem is olyan sok év után visszatérünk.
1: Igen, 2023-ban történt, ugye, amikor ez megtörtént, ugye is most a képviselők 134 igen és 52 nem szavazattal fogadták el a módosítást.
0: És egyébként több szempontból azért ezt meg kell nézni, hogy mi, jó ez a módosítás,
1: hát igen,
0: nem
1: van
0: jó.
1: Azért anyagi háttér is van, erkölcsi háttér is, ideológiai, tehát nagyon sok minden. Lehet ugye nézni érvként, ellenérvként.
0: Szerintem az emberek többsége ezt pénzügyi háttérrel vizsgálja, mert jelen pillanatban, amilyen költségvetéssel van az ország.
1: Hát szerintem először érzelmi alapom, ugye ezt lehetett hallani, hogy ki mit gondolt, meg hogyan gondolt. Igen. Nagyon sokan ugye mondták, hogy ők nem is használták a vármegye kifejezést egyáltalán, tehát én is egyébként mindig megyét mondtam, hogyha mondtam, hogy Tolna megyében élek. Tehát nekem is nagyon fura volt ez az egész, nem is
0: lévén, hogy tudtam ugye vele azonosulni működő egyáltalán.
1: Hát ez
0: már, akkor
1: igen.
0: Lett volna értelme, hogyha most itt tényleg működő vár.
1: Igen, most ezt elmondjuk egyébként majd a történelmi visszatekintésnél, hogy igen. Ez miért is így alakult ki. A másik meg, amit igen mondtál, az anyagi háttér, milyen őrületesen nagy pénz volt annak idején ezt kialakítani.
0: Hát meg most vissza.
1: És most nagyon reméljük, hogy azért vissza is kell, de valószínűleg itt sokkal kevesebb lesz a költség, de lesz költsége.
0: Nem rakták el a táblákat.
1: Tessék?
0: Nem rakták el
1: nem,
0: a táblákat.
1: Nem, tudom, hát olvastam, igen.
0: Olvastad?
1: Igen.
0: Hát... Csak mondjuk, hogy az út, tehát, ugye mi, amivel leginkább találkozunk az utakon, amikor
1: igen.
0: másik megyébe átmegyünk.
1: De egyébként nagyon kreatív a magyar, mint minden másban is, ugye, és itt is azért jöttek már javaslatok, hogyha akkor már ugye nincsenek meg a régi táblák, amit vissza lehetne tenni, hogy ne kelljen akkor újra festeni megint ezt az egészet, nem tudom hány darabról van egyébként szó.
0: A két farkú kutyapárt ajánlkozott fel arra egészen pontosan.
1: Igen, hogy vissza tudják így fizetni ugye a
0: szeretnék a ledolgozni
1: költségeiket. Igen, bizony, igen, bizony. Igen. Tehát, hogy vannak jó megoldások is, meg lehetőségek is, hát kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják egyébként majd így kivitelezni.
0: Nyitottnak kell lenni.
1: Aztán én is azt gondolom.
0: Persze a hatályos törvényeknek, szabályoknak megfelelően.
1: Ez egyértelmű, hogy mindent jogszabályszerűen kell végezni, ezért vannak, biztos vagyok benne, azért így lehetőségek.
0: Igen, ugye itt akkor történelem, meddig ugrunk vissza?
1: Hát egészen 1000. Szerintem ez után Szent István király, igen, így van, így van.
0: Ugye,
1: most mondjuk, vagy
0: most
1: mondjuk, jó. Ugye a vármegye rendszert Szent István király alapította a 11. század elején, az államszervezés részeként, amit mondtál te is ugye az előbb, hogy a királyi várak köré szervezte a közigazgatást, és innen a vármegye név. Ugye a korai ispánok, a megyék élén a király által kinevezett
0: ispán
1: állt, ő vezette a megye katonaságát, beszedte az adókat és bíráskodott, és ezután lett igen vármegye. És a nemesi vármegye és a fő

0: első részletét megtörtént. Hallhattuk Sasitól. Visszaszaladtunk egészen ezerig, első István, Szent István hozza a középkorban.
1: Szerintem sokan nem is értették, hogy ez miért volt, vagy miért így alakult ki, de akkor szerintem most ezt tisztába is tettük gyorsan.
0: Így van. És akkor természetesen, hát hogy volt előtte is, ezt azért le kell szögezni, mielőtt a megyébe váltottunk. Történelem óra második szakasza hamarosan érkezik majd, meg persze megnézzük a jelenkort is, de várjuk az ön véleményét is a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja velünk a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában, és még a Facebook oldalunkon felrakott poszt alá is kommentelhet, hogyha megosztaná tényleg, amit gondol. Addig pedig dalolunk egyet, megye, avagy vármegye, ez a kérdés. Kájgóék egyelőre eloszlatják a Save My Love-val. Jó reggelt!
2: Ez a Szantriz reggel!

0: Jason Mraz dalamaira lassúztunk egy picit. Itt az Antriton 6 perccel járunk, 8:30 előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. És tárgyaljuk továbbra is a témánkat, ami van, egy nagyon egyszerű kérdés.
1: Vármegye vagy megye?
0: Így van, van ennek egy alapja.
1: Így van, hogy az országgyűlés ügyben tegnap megszavazta, hogy ezt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék megnevezése ismét megye, a főispánok tisztsége pedig újra kormány megbízott lesz.
2: Ispán! Hol kújtorogsz, te istenátka?
3: Nagyságos uram!
0: Jön már az ispán. Hát most éppen megy az ispán.
1: Reméljük, hogy azért mindenki felismerte ebből a kis részletből is, hogy melyik magyar rassó.
0: Hát szerintem, mindenki erre asszociált, amikor pár éve
1: igen.
0: Most akkor nem jön az ispán, hanem megy,
1: megy,
0: úgy néz ki.
1: Így van. De a feladatok természetesen nem. Itt inkább csak a névváltoztatás volt a cél.
0: Na igen. De ugye
1: az ahhoz fűződő érzem.
0: Most már ez a harmadik változtatás lesz.
1: Igen, így van.
0: Ugye bejött, azt átárgyaltuk, hogy Szent Istvánnál bejött be alapította a vármegye rendszer.
1: Így van.
0: Aztán volt egy változtatás.
1: Volt egyszer, igen, a vármegye rendszert a monarchia és a Horthy korszak alatt is fennmaradt, egészen a második világháború végéig. Ugye a főispánok vége, a főispáni tisztséget 45-ben a háború után ideiglenes nemzeti kormány szüntette meg. A vármegye kifejezést hivatalosan az 1949-es kommunista alkotmány törölte el, helyette bevezették a megye elnevezést, ugyanis itt tanácsrendszer 50-ben a szovjet mintájú tanácsrendszer létrejöttével a vármegyei hagyományok teljesen megszűntek.
0: Igen, és a rendszerváltás után lett vissza a tanácselnök, vagy hát a tanácselnökből lett a kormány megbízott. Egy kicsit modernebb, egy kicsit szabadabb megfogalmazás.
1: Hát azért ez még nem annyira, mert már tanácselnök nem volt, ott is történt egy változás. Ugye utána lett, akkor volt a VB titkár meg a tanácselnök, utána lett a jegyző is a polgármester, és akkor ugye ez egy teljesen más rész, ugye ez egy önkormányzati része, igen, amit most te mondasz. Ez meg a kormányhivatal, ez a közigazgatási hivatalból alakult ki.
0: Ott az ispánból lett végül. Hát igen, ott itt összekutyulták egy kicsit a dolgokat.
1: Igen, igen, keveredik
0: könnyű
1: itt
0: legyen az iskolában
1: minden,
0: tanulni,
1: így van,
0: meg itt
1: így van.
0: Nekünk is beszélni róla.
1: Meg egyébként ezt nem is kellene annyira átlátni szerintem a lakosságnak ennyire mélyen, hogy pontosan ez, akik benne dolgoznak, annak épp elég, hogyha tudja, de most elég nagy kacsvasz van, az biztos.
0: Igen.
1: Tehát ezt nem árt egy kicsikét tisztába tenni.
0: Egyébként úgy indokolták a mostani változtatást, hogy a történelmi hagyományok tiszteletben tartása mellett a közigazgatási szervezetrendszer átláthatósága, közérthetősége és az egységes jogalkalmazás miatt van szükség a vármegye és a főispán elnevezés megszüntetésére.
1: Mondjuk ez olyan érdekes, amikor mindig mondják, hogy az átláthatóság, tehát igazán átlátható, aki benne dolgozik, szerintem az a nagyon fontos. És régen egyébként nagyon jó dolog volt az, hogy amikor jött egy jogszabályváltozás, ugye nagyon sokszor leküldték a megyéknek, ugye akkor még megyék voltunk, hogy javaslatot tehetünk. Hiszen lent kisebb régiókban, ugye te dolgozol azon az adott szakterületen, pontosan te látod, hogy milyen hibák vannak, milyen előnyei vannak, milyen hátrányai, hogyan lehetne egy picit javítani ezt a dolgot, hogy az ügyfelek is elégedettek legyenek, és akkor egyébként nagyon sokszor utána láttuk a törvénymódosításban, a jogszabályokban is a mi javaslatainkat. És ez egy fantasztikus érzés volt, hogy mi is egy picikét úgy részt vehettünk ebben a módosításban. Sajnos most már nem tudom, hogy miért, nincs rá idő, nagyon-nagyon felgyorsult a világunk, és nagyon sokszor egyébként látjuk, hogy sokszor alkalmazhatatlanak szinte ezek a jogszabályok, és iszonyú módon le vannak terhelve egyébként az ügyintézők, tehát nagyon-nagyon nehéz dolguk van, mindemellett még ugye kedvesnek lenni, udvariasnak lenni, a jogszabályoknak megfelelni, tehát nagyon összetett ez a feladat. És aki nincsen benne egyébként, az nem is igazán látja és tudja. Nagyon sokszor egyébként nagyon negatív kritikákat kapnak az irodai dolgozók, úgyhogy picikét próbálom azért így megvédeni őket.
0: Igen.
1: Hát azért nem minden úgy van, ahogy azt kívülről lehet látni.
0: És akkor át lett nevezve 2022-3-ban ez a megyék vármegyéké, a kormány megbízottak főispánnál.
1: Így van.
0: Ugye korábban még azt nyilatkozták, 2011-ben az alaptörvény első tervezetébe is beleírták már az átnevezést, de akkor még...
1: Nem tudták ezt megvalósítani.
0: Akkor még Lázár János azt mondta, hogy a józanész az érzelmeket felülírja, mert hogy nem jó történeti aspektusai vannak, neki egy hódmezővásárhelyi választó mondta, hogy annak, akinek cseléd vagy napszámos volt a nagyapja vagy dédnagyapja, annak teljesen más jelent a vármegye kifejezés, mint aki a 12. kerületből szemléli a világot.
1: Volt benne igazság, de mondjuk utána, hogy mi történt és miért változott meg, mégis a véleménye az elég fura.
0: Igen. később kötelességből megszavazta ő is. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy akkor most vissza az egész, hát még egyelőre tartsunk ott, hogy vissza a megyéről Vármegyére.
1: Hát ez majd ugye október 1-től lép életbe, igen, tehát addig igen. Azért még van bőven feladat.
0: Még előbb tárgyaljuk ki, hogy itt mi történt 22-23-ban az átnevezéssel kapcsolatosan, mert hogy volt vele teendő bőven.
1: Én kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatók mit gondolnak erről, vagy milyen érzelmi háttere van, vagy egyáltalán ki mit gondolt akkor, amikor bevezették, hogy akkor esetleg lesz ebből változás, hogy milyen változást hozhat magával, vagy tényleg csak névleges volt ez az egész dolog. Igen. És most, hogy akkor ugye megszavazták, hogy visszaállítják az eredetit, hogy akkor ezzel sokakat kapcsolatban, vagy egyáltalán nem is érint. Akár, igen.
0: Akár ezt is megoszthatja velünk, ha esetleg nem mozgatja annyira a téma.
1: Teljesen nemleges, vagy semleges ez a...
0: Így három csoportra oszlik a kérdésben igen, a válaszadók köre. Úgyhogy ha a megye vagy a vármegye mellett foglalállást, vagy éppenséggel egyik mellett se, akkor is várjuk a véleményét, a hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en írhatja meg nekünk, mit gondol, és a Facebook posztunk alatt is kifejtheti a kommentekben. Addig pedig zenélünk, és aztán még beleássuk magunkat jobban az aktuális témába. Maradjon velünk!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez a Rádió Antrit, az Antrit reggelben pedig 8 óra 41-kor folytatjuk, ha beszéljünk róla a témánkat.
1: Így van.
0: Méghozzá.
1: Az volt a kérdés, hogy megye, vármegye, vagy megye?
0: Igen.
1: És az apropója ugye pedig ugye az volt, hogy tegnap az országgyűlés megszavazta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék megnevezése ismét megye, a főispánok tisztsége pedig újra kormány megbízott lesz.
0: Igen, ugye 2022-3-ig kell visszamenni, amikor ez visszaváltozott vármegyére.
1: Így van.
0: Úgyhogy nincsenek már váraink, aktívan működő váraink, ezt hozzáteszem, hogy aktívan működő váraink.
1: És királyaink se, és nemeseink se már. Igen.
0: Meg nemeseink se, meg földesurak se, meg jobbágyok
1: igen,
0: se.
1: Igen.
0: Tehát nem rántottuk vissza, vagy nem rántották vissza a teljes közigazgatást a középkorba.
1: Így van.
0: Csak egy részét. Nyilván ezzel elfedve egyéb intézkedéseket is. Ez a csomag így volt, és ez volt a gumicsont. És most is ez egy nagy portkavaró változtatás, az biztos.
1: Én érdekes, az embereknél így elgondolkodtam, hogy bármilyen döntést hoznak, akkor mindenkit úgy felkavar, de nagyon szépen, hogy bele tudunk simulni abba a dologba, ha jó, ha nem, nem? Mivel úgy megszokjuk, vagy ha nem is tudom.
0: Hát mert mit tud belekezdeni az ember?
1: Én ellentről semmit sem, így van, elfogadod.
0: Tudja az ember egy kicsit, nem jut eszembe a szó, mit lehet vele csinálni?
1: Elfogadni, tudomásul venni.
0: Nem, hanem amikor nem akarod direkt csinálni, és ezért ellenállsz. Csak mi ennek a szó? Nem jut eszembe.
1: Nem baj, nekem se levélni szeretnéd, de majd akkor így van.
0: Hallgatók segítségét is kérjük, 744-444-444 a telefonszámunk. Ide várjuk a véleményeket. És akkor közben még arról beszélgetünk, hogy...
1: Igen, ugye ennek nem csak ugye azt mondom, hogy erkölcsi háttere van, vagy érzelmi háttere, bizony anyagi is elég kemény. Ugye a vármegye rendszer 2023-as bevezetésének, majd ugye a mostani 26. szeptemberi visszavonásának a tisztán adminisztratív lépéseken túl komoly anyagi vonzatai, valamint mély ideológiai és erkölcsi háttere van, ugye, amiről beszéltünk. Hiszen itt az anyagiakban ne csak mondjuk a megye határos táblákat.
0: Igen, mi azokat látjuk elsősorban,
1: ugye, de aki meg benne dolgozik, ugye itt vannak azért pecsétek, vannak bélyegzők, vannak levélminták, tehát igen, ami rengeteg minden helyen, ugye az iktatási programokban is, ezeket az elnevezéseket mind ugye akkor vissza kell majd fordítani, át kell írni, ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hát nem egy, ezt már el kell kezdeni időben azért, hogy ez így jó legyen, és október 1-jét ugye kerül bevezetésre, hogy addig ezek mind meg is történjenek.
0: Igen, el tudom képzelni 45 év múlva, csak hogy annyi helyen kell átírni, tudod?
1: Igen, igen.
0: 45 év múlva majd az unokám azt mondja nekem, hogy te papa, ezt a cikket te írtad, és vármegye van benne. Mi az, amikor már lehet, hogy megye lesz, hanem valami tényleg, valami sokkal modernebb
1: lesz. Nem lehet tudni, hogy igen, hogy 30-40-50 év múlva éppen majd megint mi lesz.
0: Azt mondja, papa, megkukultál? Vagy miért írtál itt ilyen hülyeségeket, hogy vármegye? Ugye most erre az időszakra gondolok, igen, amikor igen. Hivatalosan ez volt a megnevezése sok szervnek.
1: Szerintem sok unc számára érthetetlen, meg ilyen befogadhatatlan is szerintem, de nem abban a korban élünk már, amikor ezek a fejezéseket egyáltalán mi ezt magunkénak tudjuk érezni. Ugye amikor az előző kormány ugye visszaállította a történelmi neveket, a költségek több milliárd forintra rúgtak, bár ugye a pontos végösszeget nehéz lenne megbecsülni, de ugye milyen kiadások történtek akkor. Ugye közötti jelzőtáblák cseréje, amit ugye beszéltünk is, hogy leginkább ugye ezt látják az emberek, amikor közlekednek, a megye határokon lévő összes táblát le kellett cserélni, vármegye feliratúra.
0: Igen. Nem csak lecserélni, hát le kellett gyártani, azt oda kellett vinni, a munkásokat ki kellett fizetni, ugye erre vállalkozik
1: most
0: két farkú kutyapárt.
1: Reméljük, hogy így is lesz, és ezt igen, meg is valósul. Úgyis akkor az intézményi infrastruktúra, amiről ugye beszéltünk is, hogy a kormányhivatalok, bíróságok, rendőrkapitányságok, katasztrófavédelmi szervek bélyegzőit, ugye ezt is beszéltük, felléces papírjait, tábláit és digitális rendszereit mindet kellett állítani. Ez hatalmas munka és pénz, igen.
0: Abban talán megegyezhetünk, hogy ilyen formában nem volt indokolt, tehát akkor vagy előbb kellett volna már, vagy akkor, hogyha a költségvetés olyan helyzetbe kerül, bár én nem vagyok szakértő, de azt azért még a mindennapi ember is látja, hogy nincs a jó helyzetben az ország pénzügyileg, hogy ezzel foglalkozni kellett volna, vagy most kelljen, mert lehet, hogy most sem kell, tehát ezért vagyunk kíváncsiak a véleményére, hogy most kell-e egyáltalán.
1: Így van, így van. Ha. Mondjuk talán most a költségek nem lesznek ilyen hatalmasak, de akkor is költségbe fog kerülni a visszaállítás, ez egyértelmű. Majd meglátjuk a végén, hogy mit fognak kihozni
0: azt
1: egyébként a számok.
0: Igen. Azt olvastam, hogy a leszerelendő vármegye táblákból több darabból egy jófajta prés nagyon simán tud nyomni mondjuk a hókozrókra a tökéletes hókozrólapátot, meg mindent, tehát igazából...
1: De egyébként nekem meg az nagyon tetszik, amikor ugye elkezdtek az emberek már gondolkodni, hogy úristenek, hogyha nem tudjuk kicserélni, és nincsenek meg a régi táblák, akkor mit lehet?
0: Ja, igen, volt
1: költséghatékonyan, tudod, hogy a mindenkinek a saját megyének a címerét például. Igen. Nekem az is nagyon szimpatikus, és tök szép egyébként.
0: Vagy egy szívecskét ragasztanak.
1: Vagy egy szívecskét, hogy bármit, igen, hogy akkor ne kelljen tényleg ezeket leszedni, és újraírni, újrafesteni,
0: csak hát
1: újra megint kirakni.
0: Jogszabályoknak ugye nem.
1: Hát
0: nem
1: persze, meg persze.
0: Plusz...
1: De szerintem kivitelezhető lett volna, de csak az én személyes véleményem, persze, megint más a jogszabály. Háttér.
0: Plusz érdekesen néz ki, hogyha mondjuk két sorban van, akkor el lesz csúszva,
1: igen,
0: a megye,
1: igen,
0: mert
1: igen,
0: egy más alá van igazítva a szó, vagy ha igen. Egy sorban van, akkor túl nagy szünet van.
1: Szünet lenne, igen.
0: Szóval ez érdekes, és nem mindenhol kivitelezhető.
1: Hát de amikor nincs pénz, és ez szerintem tök fölösleges ilyen szempontból, akkor az ember ezzel megpróbál spórolni.
0: Igen. Talán úgy lenne jó, hogyha ilyen fokozatos átállás lenne. Mm-hmm. Először csak szóban használjuk, szépen kikopnak a levélpapírok, a bélyegzők, amikor kifogy a tinta.
1: Kellenek egy átmenetlevél, mert október 1-től szerintem ez lehetetlenség, hogy van két hét rá, és hogy teljesen mindent lecserélni. Tehát szerintem ez egy kis türelmi idő, én biztos vagyok benne. Azt hiszem, hogy a másiknál is volt talán egy átállás.
0: Igen, igen. Úgyhogy erről beszélgetünk, Vármegye, avagy megye. A téma nagyon aktuális. És
1: előnyei, hátrányai, erkölcsi háttér, anyagi háttér. Tehát sok mindent lehet azért itt felsorakoztatni.
0: Több oldalról meg kell nézni. Várjuk az ön véleményét is a 74-es körzet 444-444-es számon. Itt hívhat minket, vagy akár a SMS Viber üzenet formájában is üzenhet nekünk, 30-944-44, de Facebook oldalunkon is kint van a poszt, oda is megírhatja komment formájában, mit gondol a témáról. Addig pedig Bruno Mars szórakoztat minket. Ez az I Just Might. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó kis lenni, Kravis dal után 6 perccel járunk, 9 óra előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és még az utolsó etapban vagyunk a Beszéljünk róla óránkban, melyben azt a kérdést tettük fel, hogy...
1: Vármegye vagy megye?
0: Ugye ennek az apropója, hogy október 1-től újra megyésülnek?
1: Így van, hát visszaáll a megye, így van, a vármegyéket ugye lecserélik, vagy visszaállítják megyére, és a főispán elnevezés pedig kormány megbízottra.
0: Így van, kicsit vissza a 21. századba.
1: És modernebb világban, igen.
0: Nyilván ennek is van költsége, ahogy a megváltoztatásnak is volt költsége. Mi van még ezzel kapcsolatban?
1: Én azon gondolkodtam, hogy egy picit ilyen összegző összehasonlítást esetleg érdemes lehet, hogy itt az anyagi hatásról beszéltünk már, ugye a 23-as visszaállítás, ugye a vármegyére, meg főispáni elnevezésre, ott milliárdos költségek bekerültek ugye az átállítások, a táblák, becsétek, szoftverek, ugye stb. A kifizetése, így van. Most ugye elvileg ilyen 577 millió forint körül gondolkodnak.
0: Erkölcsi... Az egy konkrét összeg.
1: Itt 577 hetet láttam, de lehet, hogy van más, igen. Erkölcsi cél ugye volt ugye 23-ban a történelmi igazságtétel szakítása kommunista kultúrával, a mostaninál, ugye a visszavonásnál pedig visszatérés a modern, letisztult, sallagmentes államigazgatáshoz, ideológiai háttérben ugye 23-ban konzervatív hagyományőrzés, az ezer éves múlt szimbólumai, most pedig a visszavonásnál pragmatizmus, a rendszerváltás utáni társadalmi közmegegyezés. Igen. Ugye, és hogy hogyan fogadta ugye maga a lakosság, a nép, ugye a vármegyesítést, ugye amikor 22-ben bejelentették, majd 23-ban be is vezették a vármegyéket és a főispánokat, a fogadtatás a felmérések szerint többségében elutasító vagy értetlen volt. Ugye sokakban maga ez a főispán szó nem az ezer éves államiságot, hanem inkább a korábbi évszázadok urambátyán világát, a társadalmi egyenlőtlenségeket és a földesúri rendszert idézte fel. Aztán most pedig ugye maga a visszavonás, ez egy megkönnyebbülés jelent a lakosságnak, ugye a jelentős része üdvözli ezt a döntést, mivel a megye kifejezéshez tér vissza a közigazgatás, amelyet az emberek többsége az elmúlt 3 évben is megszokásból használt. Ugye ezt beszéltük is, hogy mi sem használtuk, ugye amikor beszéltünk a vármegye kifejezést.
0: Semmi értelme nem volt,
1: így van.
0: De ettől függetlenül, azt hadd tegyem hozzá, hogy ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a történelmi és történeti szempontokat figyelembe véve megőriz.
1: Egyértelmű, tehát a történelmünket soha nem fontos. Is szabad, tehát nem is erről volt szerintem itt szó.
0: Nem, abszolút nem, és ott itt is vármegyeházának hívjuk a vármegyeházát.
1: Így van, pontosan, mert ez akkor, abban az időszakban ez helyén való volt.
0: Így van.
1: És sokan ugye racionális és modern lépésnek tartják, hogy az állam elengedi a középkori díszleteket, és ugye visszaáll a megyerendszer.
0: Így van. No, hát akkor ennyit erről a témáról. Majd én kíváncsi leszek, hogy mikor fogunk így teljesen visszaállni rá.
1: Akár... Hát hónapok kellenek, biztos vagyok benne, azért nem olyan egyszerű ez az átállás. Maga, szerintem üdvözlöm maga ez az eldöntés, meg ez az elhatározás, igen, meg a háttere, meg a gondolat. Úgyhogy reméljük, hogy könnyen fogunk majd mi is a hivatalban azért ezzel így dolgozni.
0: Irány a jövőbe, most megyünk a jövőbe, 9 órához hamarosan, úgyhogy a kommentekről csak annyit, hogy ők is azt mondták, hogy a megye,
1: így van.
0: A megye, illetve volt egy, aki nem kell, azt írta nekünk, de hogy ott a megye vagy a vármegye, nem kell.
1: Ezt nem tudjuk.
0: Is. Vagy igen. Egyik se. Nem kell egyik se. Hívjuk egyik közigazgatási igen. Területnek.
1: Igen.
0: Jó. Na, Sasi, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is a ma reggelt, és holnap találkozunk. Csoda szép napot.
0: Szia. Mi pedig megyünk tovább, a következő órában beszélgetni fogunk, hogy ki kell és miről, az hamarosan kiderül, előbb viszont az hírekből informálódunk. Tartson velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel.
4: és az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perccel járunk 9 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és megérkeztek a stúdióba vendégeim. Ma reggel Piros László, a Zaliszka Nyilai IASZ Egyesület elnöke, valamint Boros Zoltán, az Egyesület edzője. Jó reggelt, köszöntelek titeket!
9: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt!
0: No hát, az aktualitásokkal kapcsolatban érkeztetek elsősorban. Vannak itt, lesz itt nyílt nap, eredmények, meg egyéb versenyek, amik várnak rátok. Úgyhogy erről beszélgetünk, elő viszont Taylor Swift énekel egyet. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra, 9-kor, 9. hó 9-én a stúdióban vendégeim Boros Zoltán és Piros László, edző, illetve elnök, a Zaliszka Nyilai IASZ Egyesület képviseletében érkeztek ma hozzánk, az aktualitásokkal kapcsolatban elsősorban. Nem is tudom, kinek adjam először a szót, lesz egy nyílt nap itt a, talán elnök úrnak adom, lesz egy nyílt nap itt az Egyesület házatáján.
1: Szeptember 11-én rendezünk itt a Lisztesvölgyi lőtéren egy ilyen nyílt napot, ami egy ilyen taktoborzónk is lenne, mert hát azért minden évben meg kell újítsuk a tagságunkat, vannak lemorzsolódások, meg egy kis friss vér mindig jót tesz az Egyesületnek. Hát egy ilyen pénteken 5 órakor lenne a gyülekezőként a lőtéren, és akkor 17:30 kezdődik az edzés, addig egyet beszélgetnénk, meg lehet nézni az edzést, és ki lehet próbálni majd az íjakat, és akkor szépen elbeszélgetnénk erről a szép sportról.
0: Na hát igen, szép sport, ugye az ember annyit lát, hogy valaki meghúzza az íjat, de azért jóval több ennél ez a sport.
1: Igen, erre az edzőnk.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán elkezdjen íjászni?
2: Azt hiszem, hogy minden sporthoz, és ehhez is elszántság, kitartás, de azt hiszem, hogy mindenkinek való ez az íjászat, kicsiknek, nagyoknak, fiúknak, lányoknak, nem feltétlen szükséges kigyúrt embernek lenni. Alkatilag szerintem mindenkinek megtalálja magának megfelelő ágát az íjászatnak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó sport, és nagyon jó kikapcsolódás természetesen a mai rohanó világban.
0: Itt, amíg beszélgettünk ez alatt a dal alatt, szóba került, hogy többfajta szakág van?
2: Igen.
0: Ezt hogy kell elképzelni?
2: Van többféle szakág az íjászatnak, mint például mi főleg a 3D versenyzést űzzük, ami azt jelenti, hogy kint vannak állatok az erdőben, és a megfelelő helyről, levert karótól kell megbecsülni a távolságot, és úgymond levadászni.
0: De nem valós állatot?
2: Nem, bocsánat. Speciális gumi állatok, amiken ki van jelölve a zóna, ami hasonlatos az eredeti tájékon található szív vagy tüdővel, tehát hogy ott találja el az ember, akkor magasabb pontszámot kap, és ez alapján lesz majd az értékelés, ebből ugye majd versenyünk is lesz, meg ilyen versenyeket is tartunk.
0: Na majd erre is rátérünk mindenki.
2: Azon kívül van pályaijászat, ahol csak lőlapra lőnek, ez egy másik módon terheli az embert, ugye a 3D-ben sétál az ember közben az erdőben.
0: Kicsit kalandosabb.
2: Igen, itt egy helyben vagyunk, van a versenyző egy focipályán felállított lőlapokra lőnek, akkor van a történelmi szakág, ami áll vadászatból, ügyességi, harci jellegű feladatokból, és ugyanúgy lőlapokra lövésből. Azon kívül terepíjászat, futásíjászat, lovasíjászat, és akkor lehet, hogy valamelyiket akár még ki is hagyom, tehát sokféle szakág van, most hirtelen így nem biztos, hogy mindegyik eszembe jut. Tehát mindenki a saját magának megfelelőt megtalálhatja.
0: Rengeteg lehetőség. Egy fontos kérdés van, minimum vagy maximum életkor ezen a nyílt napon?
1: Hát
2: talán erre én...
1: Igen, a Zoli válaszoljon, de...
2: Talán erre én válaszolnék. Tehát fölfelé nincsen korhatár, vannak nyugdíjas korú tagjaink is, viszont lefelé azért az lenne az elvárás, hogy a gyermek tudjon számolni. Uh-huh. Tehát ez ennek a sportnak nagy része agymunka, nem is gondolná az ember. Sokat kell gondolkozni, számolni, és azon kívül természetesen a találatokat is, és azon kívül ahhoz, hogy hogy áll az ember egyebek mértan, legyen megfelelő testismerete, és azt mondom, hogy és 10 éves kortól kezdődnek a kategóriák. Tehát, hogy azt mondom, hogy a 8-9 éves korba esetlegesen el lehet kezdeni, de ez megint csak attól függ, hogy milyen az ember. Hogy van-e kellő testismerete a gyermeknek, vagy pedig később alakul ki, de ez előfordult már felnőttel is, hogy kevésbé van neki olyan ismerete, hogy melyik izmát hogyan mozgassa, de hát nyilvánvalóan ezért vagyunk, hogy segítsünk nekik.
0: A nyílt napon túl van még érdekesség, legalábbis lesz még érdekesség majd a közeljövőben, és volt már a múltban is, ezekre is rátérünk, elő viszont meghallgatunk egy dalt Zombertől, maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, 9 óra 19-kor itt az Antrit reggelben. Folytatjuk beszélgetésünket vendégeimmel, Piros Lászlóval, az Aliszka Nyirai IASZ Egyesület elnökével, valamint Boros Zoltánnal, az Egyesület edzőjével. Itt szóba került már a Marosan pénteken rendezendő nyílt nap, ugye, ahol lehet ismerkedni az IASZ-attal, de ezen felül azért az Egyesület életében lesz még esemény, egy verseny egészen pontosan?
1: Igen.
0: Mit kell erről tudni?
1: Október 3-án rendezzük Sötétvölgyben az őszi 3D-s IASZ versenyünket, ami most sajnálatos módon egy emlékverseny is lesz, a Bence Gábor emlékverseny. IASZ-társunk elég fiatalon sajnos elhunyt, is az ő tiszteletére rendezzük. Ez egy 25 célos verseny lesz, amúgy 24 célos versenyt szoktunk csinálni, és a 25. cél az, mivel hogy ő egy pályai IASZ volt, ezért a 25. cél egy pálya cél lesz, pályai IASZ cél lesz.
0: Tehát kicsit kombinációs.
1: Igen, igen, igen.
0: Verseny.
1: Ez két lövéses lesz a verseny, és Sötétvölgyben a gyerektábor környékén fogjuk megépíteni a pályát.
0: És akkor ott így lehet barangolni az erdőben, ugye a célok között, gondolom.
1: Igen, igen, igen.
2: A kijelölt pálya
1: lesz, szalaggal jelölve, illetve nyilakkal, táblával, meg azért lezárt terület lesz, ahol valaki lőirányba be tudna menni, ott azért szalaggal lezárjuk
0: a
1: pályát. Igen, igen, de lesznek olyan célok, aki esetleg szeretné megnézni, amit meg lehet, ami a rét környékén lesz kihelyezve, azt teljesen látható lesz, és látogatható.
0: Igen, ez az volna a kérdésem, hogy egyébként ez valahogy a megfigyelhetőek külső szemlélőként ez az egész verseny, vagy a folyamat?
1: Természetesen próbáljuk mi is úgy csinálni, hogy legyenek olyan céljaink, amit ilyen külső érdeklődő, mert azért túrázók előfordulnak, és azért hátha valakit még be tudunk így vonzani az íjászatban.
0: Mit kell erről a versenyről tudni ilyenkor? Hányan jönnek az ország különböző tájairól, vagy inkább ilyen környékből csak?
1: Hát most már sajnos úgy van, nagyon sok verseny van mindenfelé, szombat, vasárnap, úgyhogy általában most már csak a környékről jönnek. Régebben, amíg kevesebb verseny volt, még

0: külföldről is jöttek egy őszi versenyünkre, azért azt nem mondom, mert most is fognak jönni külföldről, úgyhogy a Vajdaságból biztos, hogy fognak érkezni íjásztársaink, ővelük nagyon jó kapcsolatunk van, és minden évben eljönnek a versenyünkre.
1: És az Aliszka Nyilai hány versenyzővel készülnek? Nem tudom, hogy talán az edző, vagy ki a...
0: Átadom az edzőnek.
1: Ki a témában a jártasabb? Hány olyan játékos, vagy nem is tudom, íjász van, aki idén tervez?
2: A jelen pillanatban 37 fő a taglétszámunk. Viszont ebből nem mindenki vesz minden versenyen részt. Nem tudjuk pontosan, hogy most hányan fognak a saját versenyünkön részt venni, meg ilyenkor azért előfordul, hogy valaki csak a munkát vállalja, föláldozza magát a jó ügyért.
1: Ja, igen, besegít.
2: Igen, hát valakinek el kell végezni a munkát is, és akkor nem tud részt venni a versenyen, de azért szeretnénk, ha minél többen részt vennének a versenyünkön, hogy képviseljük saját magunkat.
1: Csak egy nagyon érdekes kérdés lesz. Ezek a 3D célok, ezek gondolom ilyen itt megtalálható állatok a gemenci erdőben, meg itt sötét völgyben.
0: Hát van olyan
1: vagy
0: is.
1: Vagy van medve?
0: Hát, igen, van tigristől kezdve,
1: opa,
0: még raptorunk is van, igen, triceratops, minden, hát ami kicsit futurisztikus.
1: Ez komolyan?
0: Igen.
1: Wow.
0: Úgyhogy minden. Ami egy kicsit ilyen, sőt még van tatár katonánk is célnak.
1: Hát őket akkor el lehet hajtani majd a versenyen. No, hát akkor még rátérünk az Egyesület kapcsán eredményekre, mert hogy versenyek azok, mint említettétek, vannak több is, és van azért a taglétszámban olyan, aki versenyezni szokott viszonylag rendszeresen, vagy esetleg nagyobb eseményeken. Rájuk is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova.
3: Antrit reggel! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel!

0: Sőt, a nap bizonyít az Andréton is, 9 óra 27-kor járunk, folytatjuk beszélgetésünket vendégeinkkel, Piros László és Boros Zoltán ül velem szemben, az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület elnöke, valamint edzője. Az előzőekben beszéltünk a hamarosan megrendezendő versenyről, de hogyha már verseny, akkor vannak versenyeredmények, vannak versenyzőitek, róluk mit kell tudni, hova mentek, mit értek el egyáltalán, miben versenyeznek, ugye itt a szakágak tekintetében is gondolok ilyenre.
1: Tehát a fő profilunk az még mindig a 3D, tehát ugye ezekre a gumi állatokra, egyszerűen fogalmazva, ezekre lőnek a versenyzők, méretlen távokon, egy karótól kell megbecsülniük a célnak a távolságát, és azt szerint kell cselekedni fölfelé, lefelé, tehát mindenféle terepviszonyok között kell jól teljesíteni.
0: Fejben kicsit méréskelni kell.
1: Hát ember, igen, ugye? Ezért mondtam, hogy túlnyomó része ennek a sportnak fej, agymunka, tehát fejben dől el minden. Talán úgy is mondhatnám, hogy el kell mélyülni, kizárni a külvilágot, tehát ez egy nagyon fontos része. Az eredményekről hát annyit tudnak mondani, hogy már régebben is nagyon sok szép eredményt értek el, főleg a gyerekek. Ugye az egyesületünk célkitűzése az, hogy a gyermekeknek a sportra nevelése, és itt főleg erről szól, a felnőttek inkább a hátteret biztosítják, és ugye, hogyha sikerül, akkor bevonzunk egy-két szülőt is, hogy ők is folytassák a munkát és a versenyzést itt az egyesületnél. Már több Európa országos világbajnoki szintű versenyzőnk van, tehát ott értek el dobogós helyezéseket. Tavaly évben azt hiszem, hogy a csúcs az egy történelmi világbajnoki második helyezés volt Horváth Lucától, és az amúgy többiek is nagyon szépen teljesítettek országos történelmi 3D versenyeken. Az idei évben pedig megpróbáltuk azt megközelíteni, hogy az iskoláknál is nagyobb becsben tartsák a sportunkat, és azért diákolimpiára neveztük be a gyerekeket. Ketten vállalták. Horváth Luca negyedik lett kategóriájában, és Merkül Annabella pedig második lett kategóriájában.
0: Milyen kategóriában versenyeznek?
1: Annabella vadászreflex kategória, serdülő lány, és Luca pedig tradicionális kategóriában, serdülő lány kategóriában.
0: Akkor ez a történelmi.
1: Igen, ez a történelmi íj.
0: No, hát elég érdekes dolog ez az íjászat, nem is gondolná az ember. Van ezzel kapcsolatban még valami, amit itt meg tudtok velünk osztani?
2: Hát az egyesületről annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon sok versenyt rendeztünk már, országos szintű versenyeket, amit 3D-ből országos bajnokságot, GP-ket rendeztünk, történelmiből is, hogy OB kvalifikációs versenyt, sőt terepi jászatban is rendeztünk országos bajnokságot, és örömi jász versenyeket, illetve régiós bajnoki fordulókat rendezünk, és 21-ben segítettünk megrendezni a szinte úgy mondom testvér egyesületünkkel, a Tolnatájakkal az íjász világbajnokságot itt Sötétvölgyben, amikor a pályák építésében karbantartását azt a két egyesület csinálta. Amit még nem rendeztünk, és azt szerintem lehet még egy cél nekünk, egy történelmi országos bajnokságot.
0: Akkor ez a jövőben a...
2: Ez a jövőben még egy célunk lehet, egy célkitűzés, amire felkészülünk, illetve megcsináljuk, és szép helyszínt keresünk itt a város környékén.
0: Hát akkor én ehhez kívánok sok sikert, elsősorban a nyílt naphoz, ami most lesz ugye pénteken, 17 órától a Lisztesvölgyi lőtéren, ez a ti bázisotok, igen. És ide vártok akkor mindenkinek való ez a sport.
1: Igen.
0: Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Piros László és Boros Zoltán, minden jót kívánok
1: nekünk. Köszönjük
2: szépen. Viszontlátásra köszönjük.
0: Mi pedig megyünk tovább, már ránézünk az időjárásra és természetesen az utak helyzetére is, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám.

Jó reggelt, ez az Antriz reggel, 9 óra 40-kor járunk, ránézünk gyorsan az utakra, ahogy ígértem, mi a helyzet, vannak a környéken, azért munkálatok bőven, úgyhogy érdemes több helyen is figyelni. Az M6-os autópályán autózóknak mondanám, hogy Vémint térségében, ha esetleg Pécs vagy az ország határ felé haladna, akkor mindenképpen ügyeljen, mert aszfaltozás miatt lezárták a jobboldali pályát, ugye az ország határ felé tartó oldalt, és átterelik a forgalmat a szembeirányú sávban. Nagyon óvatosan, 2 kilométeren keresztül zajlik ez a terelés, és ott már volt belőle baleset, szóval tényleg vezessen körültekintően, meg persze mindenhol máshol, ahol kint vannak a közutasok, több helyen is, az 56-os főúton például kaszálnak egészen a Szőlőhegyi körforgalomtól, majd hogy nem Várdomb utánig, illetve Várdomb utántól Bátaszéken keresztül fakivágás is zajlik szintén az 56-oson a megye határig, előbbin útszűkület, utóbbin pedig félpályás lezárás mellett zajlanak a munkálatok. Az M6-os autópályán tőlünk északabbi szakaszára visszatérve aszfaltoznak az országhatár felé tartó oldalon, az M6-os M9-es csomópontjánál, itt a leálló sávot és egy forgalmi sávot, valamint a gyorsító sávokat érinti a sávlezárás, fix terelés mellett haladhat a forgalom, de van még munkálat a 6-os főúton is, a nagyjából a Sió hídtól egészen a tolnai felhajtóig burkolat tisztítása zajlik, ez is útszűkület mellett halad. Kétjen van munkálat, ott Árokpatkai szegélyrendezés zajlik, ez a 65-ös főút útszűkülettel, illetve a Tabot Kisdorog összekötő úton is kaszálnak, ott is az útszűkületre érdemes számítani. Ezen kívül máshonnan már elvonultak a közutasok, a városra nézve pedig a forgalmat szoktam ilyenkor megkukucskálni, talán most nem olyan vészes, a Szentgyörgyi Albert utcát írja egyébként, vagy mutatja az útinform térképe forgalmasabbnak, illetve a Szent István teret, és hát ami szokott lenni, főleg ott csatáron, az most is van, ez nagyjából a kisebb fennforgást takarja tulajdonképpen. Rendőrökről, trafiról több bejelentés is érkezett. Itt Szexáron a Rákóczi utcában vannak kint az újvárosi temetőnél, valamint a Palánki körforgalomnál is mérnek. Erre különös tekintettel figyeljen itt a városon belül, de ha a 65-ösön utazna, a Harcnál érdemes figyelni, az M6-os autópályán a Fácánkerti pihenőnél, valamint Faddon is, itt az 51-12-es Fadd-Dunaszentgyörgy összekötő úton, ez Tolna és Fadd között a Faddi falu határban, település határban van. Az 55-ösön is kint a trafi, a rendőr a Pörbölyi Bajai útról jelentették ezt, ott a nagy kanyarban szoktak nem csak mérni, hanem meg is állítani autósokat, szóval tényleg csak óvatosan, bármerre is megy, vigyázzon magára. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, mindenképpen csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg a 30-as 944-44-en SMS, avagy Viber üzenet formájában, és a 65-ösön hölgyész után is különösen figyeljen a trafira. Jó utat kívánunk! Érkeznek a legnagyobb dolog a folytatásban is, meg ránézünk még az időjárásra, úgyhogy maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, ez az Antrit reggel, 11 perc múlva már 10 óránál járunk, ahogy ígértem, még ráfrissítünk gyorsan az időjárásunkra, megnézzük, hogy hogyan érdemes mára készülni. 24 fokot írnak a hőmérők, én felhőt nem látok az égen, de egyébként az időkép.hu sem írja, mert hogy napos időre érdemes számítani, este jöhet majd az eső, nagyjából 20-21-22 óra környékén húzamosabb egyébként, és sárga figyelmeztetés van kiadva az ivatarra, talán pont ezért is. Nyári ruha, ezt ajánlja az időkép, ha késő estig lenne valahol, akkor az esernyő mindenképpen elfér a táskában, vagy férjen el a táskában, inkább így fogalmazok. A nyári ruhát pedig a reggeli pulcsi után tényleg nem gátolhatja semmi abban, hogy felvegyük, mert nagyon szép időnk lesz, 34 fokkal maximum, hát most már csak 33-at írnak, de most egy darabig a legmelegebb napunk a mai, holnaptól merőben máshogy alakulnak majd a számok, lehűlés várható, ez valahol azért jó, valahol pedig mégiscsak siratjuk a nyarat, de hát most már azért szeptember van, ősz van, úgyhogy erre is fel kell készülni. Pollen jelentés szempontjából a parlagfű szezonjában vagyunk, legalábbis a pollen koncentrációja magas, a gombák egy közepes spóraszámmal van jelen a levegőben, úgyhogy ez okozhat pár kellemetlen problémát, tünetet. Ha valami ilyet tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához, ő tud segíteni. A hőség miatt a hidegfronti hatással lehet számolni, viszont maga hidegfront nem érkezik, a melegre érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak, illetve reggel hajnalban az átmenetileg felerősödő kopásos eredetű ízületi bántalmak a hideg miatt vannak, ez szerintem a jövő héten, illetve holnaptól kezdődően a hét hátralévő részében is majd azért hangsúlyos lesz. Ma még a nagy nap részében napos idő várható, ezt mint említettem, felhő sincs az égen, ez jó hatással van a hangulatunkra, a közérzetünkre, és emellett azért fontos megjegyezni az UV-sugárzást is, 11 és 15 óra között országszerte erős, ez itt nálunk is, a szabadban tehát ajánlott gondoskodni a bőrünk védelméről, és a fokozott mennyiségű, fokozottan figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről, szintén nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ez minden, amit az időjárásról tudni kell, még dalolunk egyet, Hevesi Tamással például, aztán lassan összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Antrit reggel!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, nem egész 3 perccel járunk 10 óra előtt, ez az Antrit reggel, összegezzük, hogy mi történt eddig a mai nap folyamán. 6 órakor érkeztem, megnéztük a híreket, és természetesen a névnaposokat, születésnaposokat is köszöntöttük, ránéztünk az eseményekre, a horoszkópra, 7 órakor már Sasi is megérkezett, arról beszélgettünk vele, hogy illetve a napi 5-ös tagjait faggattuk, és arról beszélgettünk, hogy melyik időszakukba utaznának vissza az életük, melyik pontjára, ha gondolhatnának egyet, melyiket élnék újra, legyen az egy esemény, vagy bármi tényleg. Hát sokan azért inkább a fiatal éveikre, a középiskolára, vagy esetleg a középiskola érettségi utára mennének vissza, ha tehetnék. Aztán 8 órakor arról beszéltünk, hogy vármegye, avagy megye. Tegnap ugye hivatalosan is megszavazták, hogy visszavezetik a megye és a kormány megbízott kifejezéseket a közigazgatásba. Illetve játszottunk is a 7 órában egy LL Junior páros koncertjét talált gazdára. Lesz még lehetőség nyerni délután is Dávidnál, illetve holnap és holnap után reggel is játszunk 7 óra 40 környékén, úgyhogy mindenképpen figyeljen, füleljen, és akkor még akár nyerhet is a Babis Mihály Kulturális Központ felajánlásából egy jegyet a születi napokon tartandó LL Junior koncertre. És végül itt a 9 órában beszélgettünk, vendégem volt Piros László és Boros Zoltán, az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület elnöke, valamint edzője, a velük lefolytatott beszélgetés pedig hamarosan vissza is hallgathatja a YouTube csatornánkon, ha esetleg lemaradt volna róla. Most pedig egy perc múlva 10 óra, ez azt jelenti, hogy kicsit túl is beszéltem magamat, átadom a helyemet, mert hát így illik. 10 órától Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, holnap reggel 6 órától pedig újra együtt ébredezhetünk, és persze játszunk majd, ne feledje. Addig is kívánok jó szórakozást és szép napot a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, LL Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyét tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Rút házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelentette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
8: Szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, elmúlt 10 óra, ezzel pedig el is kezdjük a délelőtti műsort. Örülök, hogy velem tartanak, remélem a következő órákban is kellemes társaságot jelentünk majd.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, színem a veríték meg.

ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, és ma szeptember 9-éhez értünk a naptárunkban. Szerda van, ne felejtsék el felköszönteni. Ádám nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Puszi nekik. Ami pedig az időjárásunkat illeti. Napos idő várható, csapadék nem érkezik a térségbe. A déli délkeleti szél napközben feltámad, tetőzik a meleg, délután 32 fok körüli értékeket mérhetünk itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap a hideg front hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki a következő hetekben Gemencbe készül kirándulni, érdemes előre tájékozódni arról, mikor látogatható szabadon az eltéri erdő. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint augusztus 28-a és szeptember 25-e között minden nap délután 4 órától, másnap délelőtt 9 óráig erdőlátogatási korlátozás van érvényben. Ez Tolna vármegye több természetjárók által kedvelt területét is érinti. A korlátozás Szekszárd térségében többek között Bárányfokot és Keselyüst, valamint Pörbő és Báta környékének erdőterületeit érinti. A Duna és a Sió árterében ilyenkor különösen fontos a kijelölt útvonalak és a látogatási szabályok betartása. Jó hír azonban a kirándulóknak, hogy a korlátozás nem vonatkozik a kijelölt turista útvonalakra, ezek továbbra is szabadon látogathatók. Vagyis aki Gemencben szeretne túrezni, annak nem kell lemondania a programról, viszont érdemes úgy megtervezni az útvonalat és az időpontot, hogy ez megfeleljen a jelenlegi szabályoknak. A szeptemberi időszak egyébként különösen érdekes lehet a gemenci erdőben, hiszen ilyenkor már érezhető az ősz közelette, változik a természet hangulata, ezért sokan indulnak útnak a környéken. A lényeg tehát, indulás előtt nézzük meg, hogy az adott területre és időpontra vonatkozik-e a korlátozás.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Keselyűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma fokhagyma krémlevest ebédelhetünk reszelt csajtal, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az álmenü tejszínes csirkés gnocsi, a bímenü pedig velős sertésszelet jázmérizssel. A Café Amarettóban pedig ma sárga barack krémlevest ebédelhetünk tejszínnel, vagy kérhető zöld bableves. A főételek közül pedig kérhető tökfőzelék fasírtal, vagy választható bolonyai ragú tésztával. A címmenü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és salátával. Minden menü mellém ajándékfagyit adnak. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az A menü leves plusz mézes mustáros csirke ragú rizssel, a B menü pedig leves plusz magyaros zöldborsó főzelék sertésszelettel.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig azzal az énekesnővel folytatjuk tovább a műsort, aki még egészen fiatalon robbant be a zenei világba, és hamar bebizonyította, hogy különleges hangja van. Már is jön a Sakártanya című film betétdala, érkezik Leanne Rimes, itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan 11 óra, mielőtt azonban tovább lépünk, egy rövid időre megállunk, hiszen hamarosan érkeznek a hírek. Köszönöm szépen, hogy ezen a szerda délelőttön velem tartanak, és remélem, hogy kellemesen telik a napjuk, bárhol is hallgatnak bennünket. Most következnek a hírek, aztán természetesen visszatérünk, és folytatjuk a zenét együtt. Érdemes velünk maradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova, orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosewall részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, hírek után pedig folytatjuk a szerdai délelőttöt. Köszönöm, hogy továbbra is velem tartanak. Egy újabb óra, újabb dalok, és remélhetőleg sok kellemes pillanat vár önökre, úgyhogy maradjanak velem.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szép eredményt ért el Paks az Egyensúly Intézet 2026-os település indexén. A 15 000 főnél népesebb, de nem megyeszékhely városok között az ország harmadik helyét szerezte meg. A több mint 17 000 lakosú Tolna vármegyei város 41,5 pontot kapott. A kategóriát 100 Halombatta vezeti 46,8 ponttal, második pedig Budaörs lett 45,5 ponttal. A kutatás több szempont alapján vizsgálja a magyarországi településeket. Nem egyszerűen arról van szó tehát, hogy melyik várost tartják az emberek szimpatikusnak vagy élhetőnek, hanem statisztikai adatok alapján próbálják összehasonlítani a települések társadalmi, gazdasági és infrastruktúrális helyzetét. Paks eredményében az energetika, a logisztika és a kereskedelem jelentős szerepet játszik. A kutatási beszámoló a nukleáris ipar jelenlétét, illetve az ebből származó jelentős bevételeket is a város kedvező teljesítményével hozza összefüggésbe. Érdekesség, hogy Paks hosszabb távon is javított a helyezésén. A város index pontszáma 2014 óta 10,8 ponttal emelkedett. A fejlődéshez többek között a lakossági jövedelmek és az önkormányzati bevételek növekedése, valamint a fiatalkori munkanélküliség csökkenése járult hozzá. Fontos hozzátenni, hogy a település index nem közvetlenül a lakosság elégedettségét méri. Azt mutatja meg, hogyan teljesítenek a települések. A statisztikailag mérhető társadalmi, gazdasági és infrastruktúrális szempontok alapján. Paks harmadik helyen, így egy összetett mutató alapján elért országos dobogós eredmény. Ehhez pedig gratulálunk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon! Rádió Andrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. A tehetségém és a kiemelkedő teljesítményé lehet a főszerep azoknak a paksi fiataloknak, akik idén is pályáznának a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány elismerésére. A pályázatokat szeptember 28-án délig lehet benyújtani, és nem csak a fiatalokat, hanem a tehetséggondozásban résztvevő segítőket is várják. Az alapítvány már általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig támogatja és jutalmazza azokat a paksi fiatalokat, akik tanulmányi, művészeti, anyanyelvi, sport vagy más területen kiemelkedő eredményt értek el. A pályázat egyik fontos célja, hogy elismeri azokat a fiatalokat, akik sok munkát és energiát fektetnek abba, hogy valamelyik területen a legjobbak között legyenek. A felsőoktatásban tanulók számára ösztöndíj lehetőség is szerepel a kiírásban. Ehhez többek között 4,5 feletti tanulmányi átlagra, valamint kiemelkedő szakmai vagy tanulmányi eredményre van szükség. Nem csak a diákok jelentkezhetnek, az alapítvány a tehetséggondozással foglalkozó felnőttek munkáját is szeretné elismerni. Pályázhatnak azok, akik alapfeladatukon túl eredményesen segítik a paksi fiatalok fejlődését, akár egyénileg, akár csoportban. Felnőtt díjazására munkáltató is benyújthat pályázatot. A határidő tehát szeptember 28-a, déli 12 óra. A pályázatokat a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri titkárságán lehet leadni, és fontos, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. A sikeres pályázókat pedig majd október 23-án az ünnepség sorozat keretében fogják díjazni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A 100 étteremben ma fokhagyma krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az álmenő tejszínes csirkés gnocsi, a bímenő pedig velős sertésszelet jázméréssel. A Café Amarettóban pedig ma sárga barack krémlevest ebédelhetünk tejszínnel, vagy kérhető zöld bableves. A főételek közül pedig kérhető tökfőzelék fasírtal, vagy választható bolonyai ragú tésztával. A címmenő pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és salátával. Minden menü mellém ajándékfagyit adnak. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az A menü leves plusz mézes mustáros csirke ragú rizssel, a B menü pedig leves plusz magyaros zöldborsó főzelék sertésszelettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi örökzöld következik, amit valószínűleg már az első hangokból felismernek. A Los Lobos 1987-ben készítette a saját rockos latinos változatától a Bambából, amely azonnal hatalmas siker lett. Jön a Los Lobos, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Lassan a délelőtt a végéhez közeledik, mindjárt dél lesz. Mielőtt azonban belevágunk a következő órába, érkeznek a hírek, hogy önök sem maradjanak le arról, mi történt és mi történik körülöttünk. Köszönöm, hogy ma is velünk töltik ezt a délelőtöt. Igazán jó érzés, hogy hallgatnak bennünket. A hírek után pedig visszatérünk és természetesen folytatjuk a szerdai zenélést. Tartsanak velünk továbbra is, hamarosan újra itt vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptemberben kóstol meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretné

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Sikeres volt a bonyhádi állásbőrze. Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. Szerdán vége a nyárnak. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Munkaerőpiaci tájékoztatót és állásbőrzét szervezett Bonyhádváros önkormányzata a Városháza dísztermében, ahol a volt zoánzgyári dolgozók számára kínáltak segítséget az elhelyezkedéshez. A felhíváshoz végül számos munkáltató vállalkozás és szervezet csatlakozott, amelyek képviselői személyesen mutatták be aktuális állás lehetőségeiket. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit, reményét fejezte ki, hogy a munkát keresők megtalálják számításaikat, amelyre jó esély mutatkozik, hiszen összesen 17 munkaadó szervezet jelentkezett bemutatkozásra. Ezt követően dr. Varga Ákos, a Tolna vármegyei kormányhivatal, Bonyhádi járási hivatal a foglalkoztatási osztályának vezetője tartott munkaerőpiaci tájékoztatót, amelyben az álláskeresők számára elérhető lehetőségekről és a munkába állást segítő eszközökről is szó esett. A program központi részét a munkáltatói bemutatkozások jelentették. A kezdeményezéshez Bonyhádi térségi, valamint távolabbról érkező vállalkozások egyaránt csatlakoztak. A munkáltatók nem csupán saját tevékenységükről adtak képet, konkrétan ismertették a betöltésre váró munkaköröket, az elvárásokat és a jelentkezés lehetőségeit is. A bemutatkozásokat követően az érdeklődők közvetlenül is felvehették a kapcsolatot a cégek képviselőivel. Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja, aminek a célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a mozgás fontosságára az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében. Ennek kapcsán kérdeztük a tapasztalatokról Szívós Árpádot, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház vezető gyógytornászát.
3: Véleményem szerint rendkívül fontos a fizioterápia népszerűsítése mind a mai napig és még ezután is, miután az emberek alapvetően kevésbé szeretnek mozogni, bár látunk előrelépést, tehát a mai világban azért most már itt Magyarországon is egyre többen fordulnak a mozgás felé, de még mindig kevésbé, mint ahogy kellene. Alapvetően az emberi test 9/10 vázizomból áll, és ez a mozgásunkat jelenti, ugye? Tehát az emberi test arra lett kitalálva, hogy mozogjon. A mai világ viszont az ülő munkát részesíti előnyben, a legtöbb ember ül, és későbbiekben sem mozog az otthonába, ebből eredően viszont nagyon sok mozgásszerű problémával találkozunk. Derékfájás, hátfájás, ízületi problémák, ami a fájdalom, ahogy belép az emberi szervezetbe, a legtöbb ember ezt kíméléssel, illetve mozgás szegény életmóddal kompenzálja. Tehát ahogy fáj, egyre kevesebbet mozog. Viszont a kevés mozgásból eredően még jobban fog neki fájni. Ezt meg lehet törni mozgással, nem feltétlen csak gyógytornával, megelőzően például bármiféle mozgással lehetne. A legjobb egyébként az, hogyha bármiféle személyedzővel, ha megelőzni lehetne igazából a napi mozgás, az nagyon jó lenne mindenkinek, akár csak egy fél óra, egy óra, egy héten háromszor. Legtöbb esetben mi akkor találkozunk egyébként az emberekkel, már gyógytornászok, amikor már valamiféle problémájuk van. Egy kialakult problémát nehezebb kezelni. Világnap ennek a felhívására nagyon alkalmas. Az emberekhez eljut az, hogy létezik szakember, még ha nem is feltétlen tudnak róla, bár egyre többen tudnak róla. Irányítjuk igazából, hogy mi az, amit ő hatékonyan tud tenni annak érdekében, hogy vagy ne alakuljon ki, vagy a kialakult problémákkal már mit fog tudni későbbiekben kezdeni.
2: A 11. Dunántúli Mandula Ifjú Kutatók Tudományos Konferenciájának harmadik fordulójában Chen Han, a szekszárdi Garai János Gimnázium tanulója, az első helyen végzett. A versenyről Huszárikné Börös Zsófia felkészítő tanárt kérdeztük.
4: Ez a verseny, amelyen mi részt vettünk, ez a 11. Dunántúli Mandulafa Ifjú Kutatók Tudományos Konferenciája és Művészeti Versenye volt, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete hirdetett meg és hozott létre. Ez a kaposvári kampuszon zajlott ez a verseny. Ez a verseny már egy előzménnyel bíró verseny, mégpedig áprilisban mi már jártunk Kaposváron, és akkor a tanítványom, Chen Han, egy előadást tartott, mégpedig Cixiről, az utolsó kínai császárnéről. Akkor ezzel az előadásával az országos második helyezést szerezte meg. Ezt követően május végén kaptunk egy felkérést, hogy ezt az előadást egy tudományos dolgozat formájában írjuk meg, egy tanulmány formájában, amelyet majd, hogyha jónak ítél a zsűri, akkor ez majd kiadásra is fog kerülni ez a tanulmány. Ezeket a tanulmányokat szintén díjazták, így került arra sor, hogy Chen Hannak az utolsó kínai császárnőről írott dolgozata, tanulmánya országos első helyezést ért el. Mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mivel hogy nagyon sok munkát beletettünk ebbe a dolgozatba, illetve az előadásba is annak idején, ugyanis ez nagyon sok kutató munkát igényelt, nagyon sok utánajárást igényelt. Nyilván, hogy a kislány nevéből is már előre vetíthető, ugye, hogy Chen Han, tehát ő kínai származású diákja a Szekszárdi Garai János Gimnáziumnak, és ezért is esett a választás az utolsó kínai császárnő életére, munkásságára, illetve a kínai kultúrába is gyakorolt hatását is vizsgáltuk, illetve a kínai politikára gyakorolt hatását is vizsgáltuk.
2: Szerdán napközben napos idő várható, majd délután nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. Este északnyugaton az érkező hidegfront hatására északnyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható, Szekszárdon hajnalban 15, napközben 33 fok lesz a valószínű. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
5: Elmúlt dél, úgyhogy most már magunk mögött hagyhatjuk a délelőttöt, de jó hangulatból továbbra sem engedünk. Kívánok kellemesebb időt mindenkinek, és természetesen tartsanak velem továbbra is, megyünk tovább zenében.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: igazi különlegességnek számított. A Szexedi program ráadásul ingyenes, vagyis a filmrajongóknak ezúttal a belépő miatt sem kell aggódniuk. Egy dologra viszont érdemes figyelni, a férőhelyek száma korlátozott, a szervezők körülbelül 80 autót tudnak fogadni, ezért aki mindenképpen ott szeretne lenni, annak érdemes időben érkeznie. Az autós mozi nem csak a filmről szólhat, hanem egy közös esti programról is. Barátokkal, családdal vagy akár kettesben is különlegesebb lehet így filmet nézni, mint egy megszokott moziterem. Szeptember közepén már az időjárás is ősziesebb lehet, ezért természetesen azzal is érdemes számolni, hogy az esti órákban hűvösebb lesz. Egy melegebb pulóver tehát nem feltétlenül rossz ötlet. A lényeg, hogy szeptember 11-én retro hangulatú autós mozi várja a filmkedvelőket a Szexádi vásártéren.
1: Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az egészség kerül a középpontba szeptember 12-én Pakson, ahol egésznapos programmal várják az érdeklődőket a Richter Egészségváros rendezvényén. A program egyik fontos része, hogy ingyenes egészségügyi szűréseken és tanácsadásokon lehet részt venni, de előadások és családi programok is szerepelnek a kínálatban. A nap reggel 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, ahonnan egy közös séta vezet a sporttelepre. A helyszínen többféle vizsgálat közül lehet választani, lesz például vércukor, koleszterin és vérnyomás mérés, valamint prosztata és érszűrés is. Emellett különböző egészségügyi tanácsadások segíthetik azokat, akik szeretnének többet megtudni saját egészségükről, vagy éppen a megelőzés lehetőségeiről. A programok között mozgásos események is helyet kapnak, így azok is találnak maguknak elfoglaltságot, akik aktívabb programra vágynak. A paksi rendezvény tehát egyszerre szólhat a megelőzésről, az egészség tudatosságról és a közösségi összefogásról.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami egyszerűen a jó kedvről szól, és nehéz úgy hallgatni, hogy közben ne legyen egy kicsit jobb kedvünk. Egy könnyed vidámből következik, ami tökéletesen illik ehhez a szerdai naphoz. Jön már is Pharrell Williams és a Happy Meet a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idője, elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Fekete Dávid pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt övi a terep. Én további szép szerdát, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzadás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Szuper szerda délután, köszönjük a híreket, és köszönet, hogy itt van velünk az Antriton. Én Fekete Dávid vagyok, pörögnek a melós percek, ahogyan most pörög a Man at Work-től a Down Under.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma szeptember 9-e van, ugyebár, úgyhogy lessük meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak egy dátumhoz. Mindenek előtt sok-sok boldogságot ma Ádámnak, aki neve napját ünnepelheti. Aztán lássuk, kik a mai nap szülöttei. Például Mucsi Zoltán Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Biztos, hogy ismeri, nem lehet nem ismerni Mucsi Zoltán egyes karaktereit. Aztán ma ünnepel még Hugh Grant Golden Globe díjas angol színész, aki bekerült abba a skatujába, hogy ő az a sármos, romantikus brit színész a filmekben, aztán hát ebből most már azért kezd úgy, ahogy, de kitörni. Ma ünnepelhet még Adam Sandler, amerikai színész, komikus, illetve Péter Szabó Szilvia, magyar énekesnő, a Nox énekesnője, akit mi is előszeretettel pörgetünk itt a 105.1-en. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Aztán csapjuk még gyorsan fel a kalendáriumot, egészen időszámításunk előtt 490-ben ugrunk, amikor is a maratoni csata kezdete zajlott a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között. Maratoni futás, mint sportág, ugyebár adja magát, innen származhat, vagy származik. 1776-ban ugrunk egy jó nagyot, Amerikában e naptól kezdve hivatalos az Egyesült Államok név, az Egyesült Kolóniák helyett, én ezt nem tudtam, úgyhogy én is tanultam ma valamit. Aztán még egy nagy ugrás 1971-ben, amikor is piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került. Na hát ennyit a múltról zanzásítva, előttünk elég sok minden van, tudja, hogy mik azok, forognak a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: start.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Andrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel az infok után újra vegyünk egy nagy lendületet, ehhez pedig az utánozhatatlan hangú Anastasia slágere pont ideális lesz.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: Ez a Rádió Antrip. Nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, nem lassítunk. A remek dalok mellett meglessünk majd az utakat is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az útinfo. Számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklórprogram várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyét tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Rúdház elnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: No, lássuk, mi a helyzet. Az utakon új terelés épült ki Pécs irányába az M6-oson, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig. A külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leállósávot is zárva találják az arra közlekedők, de csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Aztán maradva az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon, a Pécsvárad Vémény csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aztán lássuk csak tovább, a 6-os főúton Tolna és Szekszárd között a 136-os és a 139-es kilométer között a burkolatot tisztítják, ezért útszükület lassítja a közlekedést. Megyünk tovább, az 56-oson Szekszárd és Bátaszék között a 9-es kilométertől a 21-es kilométerig kaszálási munkákat végeznek, emiatt van az útszükület, és Bátaszék és Dunaszekcső között a 17-es és a 32-es kilométer között fakkivágás miatt félpályás lezárás lesz, vagy van érvényben. Hú, és még mindig nincs vége, a 65-ös főúton két térségében a 16-os kilométerén árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt ott is útszükület van, ahogyan Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszükületen halad a forgalom. Van munka bőven, vezessen óvatosan körültekintően, jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Szuper szerda délután, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk, javában benne vagyunk a melóban, diába is oldalaznánk el belőle, de azért elméletben megtehetjük Miley Cyrus-szal, ez a Slide Away.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Ha visszaforgatnánk az időt, egészen 1989-ig kellene mennünk a következő dalért, Cher, akkor már több mint 20 éve volt a pályán, az If I Could Turn Back Time pedig Amerikában rögtön a harmadik helyig jutott, innen viszont már nem fordulunk sehová, Cher következik itt a 105.1-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Pörögnek a kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul úgy, hogy újabb óránk végéhez értünk, szóval szusszanok egyet és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Erdőlátogatási tilalom a Gemencben, rendkívüli testületi ülés Faddon, csütörtökön itt az ősz. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 9-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 2026. augusztus 28 és szeptember 25 között minden nap 16 órától másnap délelőtt 9 óra közötti időszakban erdőlátogatási tilalom van érvényben. Gemenc területét érintve korlátozottan látogatható a Duna és a Sió ártere a következő helyeken. Szekszárd közelében Bárányfok, a Kesejű, Spörböly, Báta környéki erdőterületek, Baja közelében a Cserta és a Vénduna, a Pörböly erdő és a Pörböly Titánnal, Pandúr-sziget. A korlátozás nem terjed ki a kijelölt turista útvonalakra, amelyek továbbra is szabadon látogathatók. Rendkívüli testületi ülést tartottak Faddon, amelyen elsősorban a hulladékgazdálkodási problémák kerültek előtérbe. Erről Bordács József polgármester számolt be a közösségi oldalán. A szeptember 2-án tartott rendkívüli testületi ülés meghatározó témája a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete volt. Mindenre azért került sor, mert Szolnok polgármestere levélben fordult az önkormányzathoz, amelynek témája a hulladékgazdálkodási önkormányzati vagyonvédelme és a hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatának támogatása volt. A polgármester ismertette, hogy a MOHU 2023-ban vette át a hulladékgazdálkodási feladatokat, ám a rendszer szerinte nem megfelelően működik, a lakossági panaszok is érkeznek az önkormányzathoz. Ez abban is megmutatkozik, hogy eddig nem sikerült elérni azt, hogy a Dombariban élőknek Fad oszthassa ki a szükséges zsákokat. Az ottaniaknak Szekszárdra kell menniük. Mindezen felül többször előfordult, hogy késett a szemétszállítás is. Bordács József elmondása szerint a MOHU bizonyos kérdésekben egyoldalúan dönt, olykor nem a szolgáltatást igénybe vevők javára, sőt évente 50 milliárd forintos veszteséget termel. A Megyei Jogú Városok Szövetsége ezért július 3-án felterjesztéssel ért a kormány felé, aminek átvizsgálásának a végrehajtó szerv neki látott. Szolnok megkereső levele nyomán ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Fad nagyközség önkormányzata. Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból valósítja meg a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda két tagintézményében, a Liget óvodában és a Napsugár óvodában a melegítő konyha és a felnőtt mosdó felújítását, olvasható a város Facebook oldalán. A beruházás keretében mindkét helyen sor kerül a víz- és szennyvízvezetékek cseréjére, a villamos hálózat korszerűsítésére, a burkolatok megújítására, a helyiségek festésére, valamint a felnőtt mosdók szanitereinek cseréjére. A Liget óvodában bruttó 20.944.599 forint, míg a Napsugár óvodában 18.103.205 forint értékű fejlesztésről van szó, a kivitelező a Sebi Bada Kft. Idén is megrendezik a Bárka Fesztivált Tolnán, az eseményről Tóth Gyöngyi, a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár vezetője beszél.
3: Tolna Bárka Fesztivál 2026. szeptember 11-12 péntek és szombat. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Pénteki napon Laguna Majorett táncformáció nyitja meg a rendezvényünket. 18:30-kor a szólamzenekar fog fellépni, majd őt követi Edo. 21 órakor Méringer és társulata érkezik hozzánk egy fergeteges partival, majd pedig a Candyman Duo fogja zárni a pénteki napot lent az Altarita Szabadidőparkban Tolnán. Szeptember 12-én főzőversennyel kezdődik a nap, 10 órakor kezdődik a főzőverseny az Altarita Szabadidőparkban, majd pedig a színpadi produkciók 16 órától. Kerámia zenekar fog föllépni, lesz egy extrém bike show, és a végén egy biciklipályát is föl fognak állítani, és akár a kerékpározás rejtelmeibe is, az extrém kerékpározás rejtelmeibe is betekinthetnek az érdeklődők, majd 18 órakor a Rockwave zenekar érkezik hozzánk, tolnai fiatalok, főiskolások, egyetemisták alkotta formáció, majd pedig lámpás felvonulás is érkezik hozzánk, mire besötétedik a ledes kólyalábosok szórakoztatják a közönséget, és 21 órakor a Lord zenekar érkezik hozzánk egy hatalmas nagy koncerttel, és a szombati napunkat pedig a Sisa Café fogja befejezni, remélhetőleg egy fergeteges utcabállal. Mind a két napon lesznek kiegészítő programok, büfén fog hozzánk érkezni. Szombati nap délután, amikor a színpadi produkciók kezdődnek, akkor már a gyerekeknek is külön készülünk, bulivilággal, arcfestéssel, sárkányhajózni lehet, sakkozni lehet, társasjátékozni lehet, egy hatalmas nagy légvár is kerül hozzánk, és jön a Szemet lovasudvarház, póni lovaglással is várjuk a legifjabbakat.
2: A horvátországi Csáktornyán megrendezett Medimoria Open évek óta a BVSK karate szakosztályának hagyományos őszi szezonnyitó versenye. A hétvégi eseményről Nagy Ákos vezetőedzőt kérdezt.
4: A BVSK karate szakosztálya a horvátországi Csáktornyán a Medimoria Openen kezdték meg az őszi versenyszezont. Ez a viadal évek óta hagyományos szezonnyitó versenyünk, amely rögtön komoly erőpróba elé állítja a sportolóinkat. Idén 11 ország 118 egyesületének közel 1000 versenyzője lépett a tatamira. Csapatunk 4 arany és 4 bronzéremmel zárt a versenyt. A legeredményesebb versenyzőnk Hefner Zsófi volt, aki mind a junior mínusz 48 kg-ban, valamint az 21-es mínusz 50 kg kategóriában is első helyezett lett. Ez azért is nagy bravúr, hiszen Zsófi még junior korosztályú. Pesti Ábel szintén ugyanígy duplázott, ő a saját korosztályában az U14-es plusz 55 kg-ba aranyérmet szerzett, és abban a kadett plusz 70 kg-os kategóriában, amiben egy hete szerepel, tehát egy hete töltötte be a kadett korosztályt, ott pedig bronzérmet tudott szerezni. Ezen kívül Gál Bence az U14-es mínusz 55 kg-ba szerzett aranyérmet. Bronzérmes lett továbbá Mátyás Léza az U10-esek között, Nyárádi Ramiz az U12-esek között, és Péter Panna abban a junior korosztályban, a Zsófi aranyérmes lett, ott ő bronzérmet szerzett. Ezzel a BVSK a 118 résztvevő csapatból a 8. helyen végzett, ami én azt gondolok, hogy egy nagyon nagy bravúr. Magyar csapatok közül 10 csapat vett részt, ezek közül a 2. helyen végzett a BVSK, csak az UTES csapata tudott megelőzni bennünket. Úgyhogy kimondhatatlanul büszke vagyok a sportolóinkra, augusztus elején kezdtük meg a felkészülést, így miközben a legtöbb gyerek még a nyári szünetét töltötte, a mieink már az edzőteremben dolgoztak, úgy szoktuk mi mondani, hogy nekik egy hónappal hosszabb a tanév és egy hónappal rövidebb a vakáció.
2: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak elszórtan várható esőzápor, északkeleten zivatar is kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként a délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében erős lökések kísérhetik. A csúcsfőmérséklet 19 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 17, napközben 23 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
5: Szuper szerda délután, elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit. Van valami furcsa paradoxon abban, hogy a most következő dalunk címe Cold, miközben szinte már el is felejtettük a valóságban. Milyen is az a hideg? A Maroon 5 majd most emlékeztet minket.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az a helyzet, hogy 40 éve vártunk valamire, ami végre megtörtént, mert hogy a negyeddöntős a magyar válogatott, egészen pontosan, hogy a világbajnokság negyeddöntőbe jutottak, miután magabiztos játékkal 84-63-ra legyőzték Japánt, most a női kosárlabda válogatottról beszélek, hogyha esetleg lemaradt volna róla. Ami külön érdekes számunkra itt Szekszáron az, hogy Rátkai Eszter a tarkályi Szekszár játékosa a távol-keletiek ellen 4 perc alatt egy lepattanót és egy gólpasszt szerzett. A nemzeti csapat holnap, tehát csütörtökön 11:30-tól az Egyesült Államokkal mérkőzik, ami egy nagyon-nagyon komoly találkozó lesz. A szövetségi kapitány egyébként kiemelte a mérkőzés után, hogy ez is egy kemény meccs volt, sok ütközéssel, még sérülés is történt az ellenfélnél. Gratulálunk a lányoknak innen is, hajrá, bár az amerikaiak ellen nem mi leszünk az esélyesek, de ettől függetlenül bármi megtörténhet. Ugye, ahogy bármi megtörténhet este a fociban is, mert hogy Bajnokok Ligája főtábla van, olyan rangadókkal, mint Liverpool, Atletico Madrid vagy Napoli, Arsenal, ajánlom figyelmébe ezeket is, addig pedig szólnak továbbra is a legnagyobbak, mutatom.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctanfolyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Ez a Rádió Antrit, az infok után a megfoghatatlan zenei zsánerben mozgó Lenny Kravitz egy valamivel frissebb dalával fordulunk rá a munkáspercek hajrájára. Ez a Chamber!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ez a Rádió Andrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt négy, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazaúton is elkísérjük, sőt, még játszunk is majd, ahogy a reggel Levivel is történt, úgyhogy füleljen, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rend előtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Roswell részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És vége a mellónak, de az Antrit továbbra is szól. Fekete Dávid vagyok. Ha most csukja el a laptopot, teszi le a szerszámot, vagy indul végre hazafelé, akkor együtt mondhatja Blackkel Wonderful Life.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogyan reggel, úgy most is játszunk egy picikét, ugye két fős belépőt lehet nyerni a Babics Mihály Kulturális Központ felajánlásából a születinapokon megrendezése kerülő LL Junior koncertre. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy kitalálja, mely dalok csúsztak össze ugye a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül. Elég csak az egyiket kitalálni, vagy elég csak a címét, vagy csak az előadót. Mutatom, mert elég könnyű lesz.
1: Bambusznád, majom, kenyérfa, kókusztió, szavannák, fekete nő.
0: Egészen borzalmasan hangzik. Szóval telefonáljon a 74444-en is nyerjen páros belépőt a szeptember 19-i LL Junior koncertre a Babics Mihály Kulturális Központ felajánlásából. Hát ezt lehet át akar nyerni, és ki kell találni, hogy melyik két dal csúszott össze, akár az alapját megmondani, hogy ki volt az, egy híres rapperről van szó, vagy pedig, aha, akkor lehet nem is kell újra mutatnom. Jó napot kívánok, Rádió Antrit, élőadásban van.
2: Jó napot kívánok, játszani szeretnék.
0: Igen, akkor játszom le még egyszer, vagy tudja?
2: Ökáztél az egyik.
0: Így van, gratulálunk, akkor nyer.
2: Köszönöm szépen.
0: Szuper, kivel megy koncertre?
2: Hát amelyik igen mondta.
0: Á, értem, jó, oké. Akkor annyit kérnék...
2: Opció, de majd meglátjuk.
0: Jó, szuper. Akkor annyit kérnék, hogy hívjon vissza egy két perc múlva. És akkor megbeszéljük a részleteket. Gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszott.
2: Én is köszönöm vissza.
0: No hát holnap reggel, holnap délután is, péntek reggel és péntek délután is lesz még játékunk, úgyhogy ne csüggedjen, hogyha most lemaradt, hogy nem ön volt az első. Ennyire egyszerű feladványok lesznek valószínűleg a továbbiakban is, de hát zenéljünk akkor tovább.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
6: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
7: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szexárdi piac téren. Jude Law, LL Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szexárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
3: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Őszintén meglepődtem, amikor rájöttem annak idején, hogy Gwen Stefani a No Doubt énekesnője volt, hisz csak szóló karrierét ismertem korábban, de most már tudom, az alapok mindig ott voltak. Solo Don't Speak.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton is, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak 1 óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, hiszen Antrit Training Zóna nap van, bizony, nem akar lemaradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Lúd házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén. Hívja fel a figyelmet cikkében az új szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványokat.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez az Antrit, én meg Fekete Dávid ülök továbbra is. Elmúlt 5 óra, remélem hazaért, és ha úgy érzi, hogy megfáradt a hét közepén, akkor majd felfrissítjük pici mozgással, hiszen mindjárt kezdődik az Antrit Training Zóna.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: Ez a Antrit Training Zóna Faragó Zsolttal. Szia!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Eltelt egy hét.
0: Eltelt egy hét, így van, remélem, hogy mindenki kimozogta magát.
1: Igen, múlt héten beszéltünk arról, hogy a mozgást hogy tudjuk a gyereknek az életébe bevinni úgy, hogy mi magunk is mozogjunk, és hogy hiába mondjuk azt, hogy mozogj, hogyha mi az ellenkező példáját mutatjuk. Uh-huh. Hát a mai témánk talán az lenne, hogy mikor romlott el a gyerekkor, hogy veszett ki belőle a mozgás, vagy miért unatkozik a gyerek, amikor tele van a szobája játékkal. Gondolom minden szülőnek ismerős az, hogy apa, anya, unatkozom. Nem tudom, hogy hallgatók az elmúlt héten ezt hányszor hallották, ezt a mondatot. Ezt fogjuk majd kicsomagolni a mai adásban, mert hát régen azért egy botból kard lett, egy pokrocból sátor, aztán a labdából pedig egy egész délutános program lett. Emlékszem még arra, hogy amikor kidobták ezeket a hűtőknek, meg a TV mosógépeknek a dobozát, aha, akkor hát amíg az eső ellemáztatta, addig abban volt a bunker, és akkor kis ablakot vágtunk, mindent, tehát játszottunk. Ma pedig egy gyereknek 10 játék között is az első mondata, hogy unatkozom. Viszont talán egyik nagy kérdés lehet, hogy az unatkozás baj, vagy lehetőség? Ezt csomagoljuk ki.
0: Hoppácska. No, és hát akkor baj, vagy lehetőség az unatkozás? Ez egy jó kérdés.
1: Én azt gondolom, hogy ugyebár amikor a gyerek unatkozik, mindenkinek ismerős ez a kérdés, anya, unatkozom, és akkor már a szülő nyúl a telefonhoz, vagy a távkapcsolóhoz, és nézd meg ezt. Uh-huh. Pedig lehet, hogy az unalom után pont akkor kezdődik el a gyereknek a saját gondolatai. Ha nem szervezzük meg helyette minden egyes helyzetet, akkor vajon elkezdem magától mozogni, játszani, kitalálni valamit a gyerek?
0: Hát ez egy jó kérdés. Annyi lehet ebből, gyerekként én is hallottam apámtól például, hogy nem tudom, hogy mi soha nem unatkoztunk gyerekként, mondta ő. Aztán igazából mi sem unatkoztunk gyerekként, mert mindig volt valami, mint unokabátyával pankrációztunk, meg ilyenek, tehát valamit mindig kitaláltunk.
1: Igen.
0: Én egy 3 darab kavicsal is el voltam gyerekként, de hogy most pedig megint azt hallani, hogy ez még fokozódott, hogy még több az unatkozás, pedig sokkal több a lehetőség.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a gyerekkorában mindenki unatkozott. Kíváncsi ennék most tényleg, és akkor írjanak a Viber vagy az SMS falunkra, hogy ki mit csinált akkor, amikor gyerekkorában unatkozott. Hogy ez hogy reagálta le akkor, vagy mit mondtak neki akkor a szülei, vagy egyáltalán elmondhatta, hogy unatkozott, vagy természetesen meg kellett oldania azt a helyzetet, amikor úgy érzett, unatkozott. Hát mi kimentünk focizni, vagy bicikliztünk, fáramásztunk, ezt azért többször említettem már, a fáramászást, társasoztunk, építettünk valamit, csavarogtunk, átmentünk a szomszéd sráchoz, és akkor ott rosszalkodtunk, egy kicsit hangoskodtunk, majd onnan is kiküldtek az udvarra minket inkább, hogy ne tágítsuk a szülők fejét. Szóval a szülő mindent meg akar oldani a gyerek helyett. A gyerek azt mondja, hogy unatkozom, a szülő mit szeretnél csinálni? A gyerek, nem tudom, standard. Menjünk el valahová, nem akarok. Akkor rajzolj, nem akarok. Játsz valamit, nem. Akkor mit akarsz? Nem tudom. Nem biztos, hogy minden unalmat azonnal meg kell oldani. Kell a gyereknek unatkoznia? Ugye? Én is
0: szerintem
1: azt gondolom, hogy egy picit magára van hagyva. Nem azt jelenti, hogy elhagyom a gyereket akkor, vagy úgy magára hagyom, csak megadom neki azt a magánszférát, amikor el kell kezdjen a kis agyával az akkori korához képes gondolkodni, kreatívkodni, vagy föltalálni a magát. Ez borzasztóan fontos dolog, hogy feltalálja magát, és azt a helyzetet teremti meg magának, amiben jól érzi magát. És hogy kapcsolódik ez a sporthoz? Hát legtöbbször ez, ami 0 forintba kerül. Biciklizünk, játszóterezünk egy kicsit, vagy elmegyünk együtt sétálni. Nem biztos, hogy a szülőnek kell megoldani, szerintem ezt fordítsuk meg. Legyen az, hogy a gyerek mit akar csinálni, és azt csináljuk vele együtt. Előbb-utóbb ki fogja találni, és meg fogja mondani, és már is nem gondolkodtunk azon, hogy mikor mozogjunk, mennyit mozogjunk, megoldottuk együtt, és ismételten, ami a legfontosabb, együtt van a család, együtt csinálja ezt.
0: Hogyne. No, nem, majd kifejtjük, előtte meghallgatunk egy dalt, és várjuk a telefonokat a 74-444-444-en, vagy SMS számunk a 39-44-44-re is. Jöhetnek a történetek, jöhetnek a sztorik, bármi, ami az unalommal kapcsolatos, vagy vélemények, várjuk őket, maradjon velünk.
2: Rádió Antrit!

0: Ez a Rádió Antrit, azon belül is az Antrit Training Zóna Faragó Zsolttal. Mai témánk az, hogy mit lehet tenni unatkozás helyett, vagy pontosabban baj-e az unalom a gyerkőznek, vagy pedig lehetőség mindez. Erről beszélgetünk, és az előbb előkerült az, hogy a család együtt van, és akkor el lehet menni játszótérre, el lehet menni sétálgatni. Az is elég?
1: Igen, nem feltétlenül az van, hogy a gyereket hagyjuk magára, amit említettem, hanem hogy ne kapjon készen mindenféle szórakozást, mert akkor jöhet esetleg, hogy apa, menjünk ki. Uh-huh. Anya, építsünk valamit. Menjünk biciklizni. És akkor már is ott vagyunk a mozgásnál, anélkül, hogy egyszer is azt mondtuk volna, hogy a gyereknek többet kell mozognia. Együtt mozgunk, vagy ő adta a tippet, hogy mit szeretne csinálni, és mi az, ami szórakoztatná, de van benne mozgás. És hát amikor a játék nem játék, ugyebár hát nálunk rengeteg játék van, ez is megkérdezett, hogy melyikkel játszik a gyerek, hát egy kartondobozzal. Vagy csinál, hajtogat magának kartondobozt, és hát mindig mondtam, hogy meddig ezt a polcot, azt lehet, meg kéne szüntessünk, hozzá se nyúlsz hónapokon keresztül. Ne, apa, az négy volt, de nem játszol egyikkel, és hát mindig más. De játszok, és akkor egyszerűen hallom, hogy ilyen 10 perc után egy csörömpölés, és akkor elő a nagy doboz, és akkor gondolom, mit csinálsz? Hát, hogyha nem játszok, azt berakom egy dobozba, és akkor kevesebb kerül rá. Egész jól állunk, alig van már a polcon olyan játék, amit nem használnak, sokkal tisztább, nagyon büszke vagyok rá, hogy könyvek kerültek oda a helyére. És még mindig megvan az a szeretete, hogy szeret legózni, és akkor összerakosgat dolgokat, azok vannak oda kiállítva, tehát már alakul a dolog. Ez mind azért van, mert őt is próbálom arra ösztönözni, hogy egy kicsit kreatívabb legyen, hogy kicsit legyenek azok az én időm, amikor ő tényleg azt csinál, amit akar, de benn van a kis szobájában, és akkor azt csinálja, néha csak meg kell nézni, hogy éle még, annyira csöndbe tud lenni. Nyilván nála nincsen problémám azzal, hogy mennyit mozogjon, hiszen heti 5 edzés, másfél 2 órákat hétvégén meccseznek, úgyhogy a mozgás megvan benne, viszont a kreativitását nagyon jól fejleszti ezek a kézi játékok, vagy akár ezek a kis társas játékokat. Lehet, hogy ahol több gyerek van, akkor érdemes egy ilyen olyan társas játékot, amit tudnak együtt játszani, marha sokáig el tudnak lenni.
0: Az biztos. És az unalomban, meg abban, hogy mondjuk akkor dobozokkal játszik valaki, vagy legózik, vagy akármi, azért is jó, mert tényleg fejlesztő játékok. Ezek nem az van, hogy bekapcsolom a PlayStation-t, és akkor rögtön impulzus áradatot kapok, igen, és elveszek benne, és az agyam kikapcsol, mert nem bírja egyáltalán feldolgozni sem a rengeteg információt, hanem önmagát pörgeti az agy tovább.
1: Igen, ezekkel a számítógépes játékokkal, telefonos játékokkal, appokkal kapunk egy alapinputot, amit elkezd a gyerek fejleszteni, foglalkozni, attól függ, milyen irányú az a játék, és akkor azzal köti le magát, hogy azzal játszik. Tehát a folyamatos inputokkal játszik. Viszont amikor kreatívan ő neki kell ezt megoldani, akkor ő adja azt az inputot, ő indít el minden egyes folyamatot, és ez sokkal sikeresebb, sokkal értékesebb az agy működés szempontjából, és nincs az a kék fény, ami állandóan azt látjuk, hogy tényleg a gyerekek állandóan a monitoron vannak, biztos, hogy nem tesz jót a szemüknek, úgyhogy hát ezért is javaslom ezeket a kreatívabb játékokat. Itt ugyanúgy kíváncsi lennék a hallgatók, hogy biztos vannak nagyon jó sztorik, hogy mi az a legfurcsább játék vagy dolog, amivel játszott gyerekkorában, és hogy az hogy kikapcsolta, és azért őt azt lekötötte, tehát gondolok egy ilyen, hogy egy bottal és egy vödörrel, vagy a nagypapa talicskáját tologattam, lépcsőházban bújócskáztunk, vagy éppen, amit említettem, kartondobozból házat, várat építettünk, és amíg szét nem most az eső, addig berendeztük magunknak, és ott elvoltunk, beszélgettünk, vagy esetleg játszottunk különböző olyan játékokat, ami szórakoztatott ott egy helyben, abban a kis bunkerba, dobozba, a mi kis világunkba. Úgyhogy szerintem valami hasonlókat írhatnának a hallgatók is. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ki mit élt meg ilyenkor.
0: Na hát várjuk az SMS-eket 0-30-944-44, illetve várjuk nyilvánvalóan a telefonhívásokat is a 74-444-444-en. Mondja el nekünk.
2: Rádió Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei.

0: No.
1: Ez a Rádió Antrit, azon belül is az Antrit Training Zóna Faragós Zsolttal. Mai témánk a gyerek unatkozása, hogy mégis mit lehet tenni unatkozás helyett, vagy baj egyáltalán, hogyha a gyerek unatkozik, avagy lehetőség valójában. És beszéltük, hogy hát a család is együtt van, hogyha a gyereknek nem megmondjuk, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja, hanem hagyjuk, hogy valamit kigondoljon, és hát akkor a gyerekkel együtt mozgunk mi magunk is, ami nem egy elhanyagolható szempont.
2: Így van, hiszen az előző adásban is arról beszéltünk, hogy az lenne talán a cél, hogy a család együtt mozogjon. Uh-huh. Említettük azt is, hogy amikor iskolából hazamenet, hogyha tehetik, akkor akár 10-15 vagy 20 perccel laknak az iskolát, hogyha együtt mennek haza, akkor meg tudják beszélni azokat a dolgokat, amire otthon már a kötelességek miatt nem biztos, hogy van rá idő, vagy sajnos egyáltalán nincs, vagy éppen átsiklunk 2-3 mondattal, és azt gondoljuk, hogy ezt átbeszéltük. Ez idő alatt ugyebár mozgunk, kint vagyunk a levegőn, és meg tudjuk vitatni azokat a dolgokat, amit szeretnénk a gyerekkel, vagy a gyerek szeretne velünk. Családom, hogy együtt nem unatkozik. Ez azért mégis egy jó dolog. 3 dolgot mondanék, ami 0 forint lehet megcsinálni a gyerekkel. Például egy 20 perces esti séta, de a gyerek választa meg az útvonalat. Ez egy fontos dolog, hogy ő mondhassa el, hogy merre szeretne menni. A másik talán, hogy amit esetleg rossz idő esetén is lehet, tehát kitalál előbb valami pirosat. Akár séta közben, ha jó idő van, vagy éppen a lakásban kitalál meg előbb dolgokat, és tudja megjelölni. Ezek is jó kis kreatív játék, együtt töltött idő, és még kizökkent azokból a hétköznapi gürcökből, feladatokból, amiből tulajdonképpen aki tudunk zökkenni, akkor addig pihenünk.
1: Ja. Ez olyan, mint a sárga autó, nem? Volt egy ilyen játék régebben, hogy
2: mi a kisfiammal játsszuk ezt többször is, hogy a vezetés közben, ami szembe jön, akkor ő mondja, hogy piros, sárga, sárga, attól függ, milyen szint jelölünk ki. Általában úgy kezdődik, ahogy kimondjuk, hogy ezt a szint figyeljük, akkor percekig nem jön egy se. Vagy esetleg, hogyha beszorulunk a rossz idő miatt, akkor otthon építhetünk közösen egy akadálypályát, és akkor azon lehetne játszani. De nem kell mindent nekünk kitalálni, találják ki a hallgatók, írják meg a Viber falra, hogy mi az, amit csinálnának együtt a gyerekkel, és akkor itt egy picit beleépíteném a mozgást is. Itt a pályafutásom alatt, mint edző, találkozok nagyon sokszor olyannal, és sajnos sokszor, hogy fiatalok iskoláskorú

0: alsó tagozatosok, vagy felső tagozatosok, de iskoláskorúak, hogy nincsenek meg azok az alapok, ami nekünk régen már huncutságból 6 évesen már megvolt, hogy bukfenc, hogy fejenállás, kézenállás, vagy cigánykerék. Nagyon kevés gyereknél látom, ha már űz valami sportot, vagy táncol, akkor megy a cigánykerék, pedig nem egy olyan bonyolult dolog, pedig igazából az esés technika alapja egy bukfenc. Tehát, hogy ezt tudjam. Beszéltem már több sportágnál is, hogy fontos dolog az esés technika, és ezt valamilyen szinten meg kell tanulnia mindenkinek. Ennek ellenére azt mondom, hogy a hétköznapi életben, főleg a gyerekeknél ez egy fontos dolog, hogy minden nap tanuljon meg esni, mert gördeszka, bicikli, roller,
1: főleg most az aerollerek kapcsán.
0: Igen, a jó szexárdi utak futás közben kiment a bokája, de ki tudjuk bukfencezni, hogyha már kiment a bokája, akkor ne törj össze a fejét is. Ez például szülők is, én azt gondolom, hogyha a gyerek még nem tudja, és testnevelés órán nem tudták megtanítani erre, vagy nem volt rá idő, vagy egyszerűen nem foglalkoztak vele, akkor ezt otthon talán meg tudjuk tanítani egy puha szőnyegen, az ágyon, és tök játékos, ahogy esetleg egy kicsit birkózunk, próbálkozunk, apa is megpróbálja, a gyereknek előbb sikerül, neki nagyobb helye van az ágyon. Ezek ilyen apró sikerek, és tényleg egy olyan program. Lehet, hogy a gyerek legközelebb azt mondja, hogy apa, unatkozom, gyere, bukfencezzünk, és az egy tök jó program lehet. És akkor itt a heti kihívás, hogy megfordítanám, nem 20 perc mozgás, hanem 20 perc telefon nélkül. Szülő és gyerek együtt.
1: Júj.
0: Nem kell sportolni, nem kell teljesíteni, nem kell semmit kipipálni, csak 20 perc, amikor egyikünk kezébe sincs telefon, se gyereknek, se nekünk. Írják meg a Weber falunkra a 06 39 144 44, hogy sikerül ezt teljesíteni. Ki mihez kezdett azzal a 20 perccel, amit kitűztünk, és hogyha jöhetnek a válaszok, de hogyha valaki azt írja, hogy semmihez beszélgettünk, na azt mondanám, hogy akkor lehet, hogy pont megcsinálta a kihívás lényegét.
1: Így van, na hát akkor várjuk ezeket tényleg a 39 144 44-re. Én pedig köszönöm, hogy itt voltál, és akkor jövő szerdán.
0: Én is köszönöm szépen, jövő héten szerdán találkozunk, és folytatjuk innen.
1: Minden jót. No, mi pedig zenélünk tovább, nyilvánvalóan.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szexárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án. Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Továbbra is az Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nem sok időnk van hátra, de attól még nyomjuk meg. Jesse J. Domino.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ez a Trip, és közös utunk végéhez értünk ismét. Nagyon-nagyon sokszínű, mozgalmas délután volt ez a mai. Köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást és pihenést. Holnap egytől pedig újra együtt. Addig is ajánlom magunkat, és minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rend előtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, család alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova, orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Roswell részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenések közös európai kihívás.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zene.

0: know you wanna make kind.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitay Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácsalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti Russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul. A maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény, és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul. A maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rend előtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a Világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Roswell részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szeretném, a színek meg a fény, hogyan fognak.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok, információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Rádió Antrit. FM 105.1. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt,

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.